0: Gyönyörű lány volt. Csodálatos és meghalt. A testőröm bombát tett a kocsimba. És ő törte meg, nem engem.
1: Hogy lehet, hogy ezt a szép országot így átjárja az erőszak?
0: Ilyen a történelem.
2: Anyu azt mondta, hogy neked, amikor fiatal voltál, az volt a legfontosabb, hogy sikerülnek-e a vizsgáid.
0: Igen, így volt.
2: Nehéz ezt elképzelni.
0: Ó, Méri, megváltozik az ember. Csak a szeretet marad.
3: Egy filmzene most a Best FM.

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Elstartult az Európai Mobilitási Híd Debrecenben. Egyre komolyabban foglalkoznak a kutatók az aszály és a vízhiány problémájával. A személyes kapcsolat miatt élményt is kínálnak a piacok. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Elstartult az Európai Mobilitási Hét Debrecenben. A szeptember 22-éig tartó programsorozat célja a közösségi közlekedés és a kerékpározás népszerűsítése. Tegnap bringás uzsonnával várták a két keréken érkezőket az Aranybika előtt, szeptember 19-én pedig kerékpártúrát szerveznek a Tócós kertben. A Zsuzsi erdei vasútnál szombaton erdei szüretet tartanak, vasárnap pedig retro villamosok és trollibuszok közlekednek. Az autómentes napon, szeptember 22-én forgalmi engedéllyel ingyenesen lehet utazni a közösségi közlekedési eszközökön, foglalta össze a debreceni eseményeket a Hajdú Press. Egyre komolyabban foglalkoznak a kutatók az aszály és a vízhiány problémájával, miután hosszabb ideje alig esett eső a térségben. A víz megtartásának lehetőségeiről szakemberek tanácskoztak a Debreceni Egyetem Szolnok kampuszán rendezett környezetvédelmi és vízgazdálkodási fórumon. Az aszály mezőgazdaságra, a természetre és a vízgazdálkodásra gyakorolt hatásait vizsgálták, és arra keresték a választ, hogyan lehetne hatékonyabban megtartani a rendelkezésre álló vizet. A Debreceni Egyetem szerint a tudomány több területe is segíthet az alkalmazkodásban, például a talajok vízháztartásának javításával, az alkalmazkodó növénytermesztéssel és a vízhiány élővilágra gyakorolt hatásainak vizsgálatával. Olvasható honlapjukon. A személyes kapcsolat miatt élményt is kínálnak a piacok, egyebek mellett erre hívják fel a figyelmet idén a vásárcsarnokok. A nyitott piacok napjához már több mint 25 létesítmény csatlakozik országszerte, a holnap induló eseménysorozattal a vásárlókat és a helyi termelőket szeretnék közelebb hozni egymáshoz. Árult el rádiónknak Mihalik Zoltán, a vásárcsarnokok együttműködési fórumának egyik alapítója.
2: Nagyon nehéz nekünk egy-egy egyedi piacként kis marketing ügyével kitűnni a más kiskereskedelmi láncok közül, ezért választottuk azt, hogy összefogunk, közösen próbálunk meg színre lépni, kinyitni a kapukat, azt hirdetni, hogy más ez a vásárlás, és nagyon fontos, hogy a piacok az egyetlen egy olyan terek, ahol az emberek még beszélgetnek egymással, nem egy automata mellett húzzák le a vonalkódokat, találkozási pont, ha úgy tetszik, egy agóra, egy közösségi tér, amely összehozza az embereket.
1: A nyitott piacok napjához a budapesti vásárcsarnokok mellett évről évre egyre több vidéki helyszín is csatlakozik. Közepesen felhős időre és melegfronti jellegű tünetekre számíthatunk a folytatásban. 28 Celsius fok is lehet ma Debrecenben, holnaptól pedig 24 fokos csúcsokra számíthatunk. Éjszaka 12-13 fokig hűlhet le a levegő.

0: felvettünk négyet a kábeginek, használja. Rárak egy kis dilét, ez cső.
1: Mókás fiú az a báj, Alex. Köszönjük a közreműködésedet. Hát még nem a reggelben, hanem az éjszakai műsor lezárásaként, mert ezzel indul a reggel. Az önök zenei kedvencei között Ariana Grande-val és Nicki Minaj-zsal a Side to Side-dal kezdünk el. Jön majd a kis kecelányom.

0: is a soft rock műfaj kedvelői sem fognak csalódni a kedvenc rádiójukban, mert hogy Red Hot Chili Peppers és az Other Side a csütörtök reggelben 1 perccel múlt el 6 óra. Indulunk is, jó reggel Debrecen!
1: Kezdődik a nagyállomás megújításának előkészítése. Új térségi szolgáltatópont nyílt Hortobágyon. Nem változott érdemben a gazdatársadalom kor összetétele. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Elindult a debreceni nagyállomás megújításának előkészítése. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium megrendelte a beruházás megvalósíthatósági tanulmányát, amely a későbbi tervezés alapja lesz. A korábbi tanulmányok már 10-15 évesek, ezért ezeket frissíteni kell. Tárkányi Zsolt államtitkár szerint az új nagyállomás a mai közlekedési igényekhez igazodhat, a tervekben pedig buszpályaudvar, új peronok és aluljárók, valamint új belváros villamos kapcsolatok is szerepelhetnek, olvasható a De Híren. Új térségi szolgáltatópont nyílt Hortobágyon, az Égerházi Imre Galéria épületét a versenyképes járások program támogatásával alakították át. Hortobágy önkormányzata az első ütemben 50 millió forint támogatást kapott a fejlesztésre, az épületben akadálymentesített ügyfélbarát hivatali tér, és egy a járási együttműködést segítő helyiség is létrejött. A fejlesztés célja, hogy javítsa a helyben elérhető szolgáltatások feltételeit, és új lehetőséget teremtsen a térség településeinek együttműködésére. Nem változott érdemben a gazdatársadalom kor összetétele az elmúlt 3 évben itthon, derül ki az Agrárium 2026 előzetes adataiból. A képzettség terén ugyanakkor kedvező trend figyelhető meg, mondta rádiónknak Tóth Péter, a KSH természeti erőforrás statisztikai főosztályának vezetője.
3: A gazdaságirányítóknak a 37%-a az 65 évesnél idősebb, ugyanakkor a fiatal gazdaságirányítóknak az aránya az továbbra is 10% alatt. Folytatódott az az örvendetes növekedés, hogy a felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezőknek az aránya az továbbra is nőtt. Most már minden 8. gazdaságirányító felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezik, és 48%-ra csökkent azoknak az aránya, akik mezőgazdasági képzettség nélkül irányítják a gazdaságukat.
0: 10 fok felett a hőmérséklet. Ma meg megközelítjük a 30 fokot. Igen, folytatódik a nyár az őszben, a szeptemberben. Hogy milyen időjárás is várható? Évikém.
1: Közepesen felhős időre és melegfronti jellegű tünetekre számíthatunk a folytatásban. 28 Celsius fok is lehet ma Debrecenben, holnaptól pedig 24 fokos csúcsokra számíthatunk. Éjszaka 12-13 fokig hűlhet le a levegő.
0: Lesz még a héten 28 fok, vasárnapra mondanak annyit, most egy kis melegfronti hatás, aztán egy kis hidegfront, amely nagyon nem hűti le a hőmérsékletet, olyan 25-24 fok, ennyi lesz majd holnap, meg holnap után, aztán emelkedik a hétvégére. És visszaesik a jövő hétre, mert bizony az időkép.hu jelenlegi előrejelzései alapján azt látom, hogy a jövő héten már inkább 20 fok alatt, nem pedig 30 fok közelében lesz a napi csúcs. Ez a Best FM Rádió. Én is már csütörtökön köszönöm mindenkit a 104,6 MHz-en.
4: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is vele.
0: 4 perccel múlt el 6 óra, Fazekas László vagyok, kellemes készülődést kívánok!

0: Kis kece, Destől és Young Flytól. A csütörtök reggelben 6:45 van. Jó reggel, Debrecen!
1: Jó reggel!
0: Jó, indul a reggel, de most inkább beszéljünk az éjszakáról, a tegnap éjszakáról, hogy mondja a magyar szólás, közmondás, hogy aki éjszaka legény, az legyen nappal is, legény a talpán, hát igen, mulatási volt gondolom este, rekordszámú néző, újból minden évben, évről évre, csak többen és többen vannak a Judén, mi sem bizonyítja ezt jobban alá, mint hogy tegnap még őrült hajsza indult az utolsó jegyekért, illetve nem voltak már legális úton elérhető jegyek, ilyen lepattanók voltak, valaki megbetegedett, aztán hirdette a Facebookon, hogy lenne egy feleslegessé vált jegye, és egyebek már csak így lehetett hozzájutni, mert hamar elfogytak a kiadható jegyek, úgyhogy óriási buli volt, és hát elég sokáig tartott, ezért mondtam azt, hogy aki éjszaka legény, az legyen most nappal is az, de na az utakon, ott ne legénykedjünk, ott figyeljünk egymásra, és előzzük meg azokat a csúnya, szerencsétlen és elkerülhető baleseteket, ami a tegnap reggelünket is jellemezte. Például a Burgundia utcában, ahol jó benézték egymást az autósok, nem tartva a követési távolságot, a fotók alapján egy 3-as, 4-es találkozó lett, egymásba csusszantak az autók a lámpa előtt, a Burgundia utcában, tehát. Na, ilyet nem szeretnénk mára, jó? Sok jó zenét viszont kínálunk mára is, mint általában szeptember 17-én a Zsófiák, a Hildegard főnővérek, a Lambertek és esetlegesen néhány Robin is ünnepel. És jönnek majd a híres születésnaposok, és hamarosan egy friss reggelen 12-13 fok van Debrecen. De képzeljék el, hogy a mai napon, még a tegnapi napnál is melegebb lesz. Ahogy haladunk előre az őszben, még inkább visszatér a nyár, legalább még egy napra, ma már akár 28-29 fok is lehet Debrecenben. Ez már a 90-es évek, Rio Necoy-jálán.

0: fél hét van. Jó reggelt kívánunk, énekeljünk az ágyainknak. El kell, hogy engedj. El kell, hogy engedj, pedig nagyon nem szeretnélek itt hagyni. Hát sokan vagyunk így ezzel a korai órákban. No de hát a hétköznap reggel az hétköznap reggel. Ma történetesen szeptember 17-én, csütörtökön, a Best FM-ben, a Zsófiák legnagyobb örömére és tiszteletére. Ma ők lesznek a főnévnaposaink a tegnapi Edit nap után. Remélem mindenki jól fel lett köszöntve, kedves Editkék. A Zsófiákról nem feledkezünk meg, és olyan hírességekről sem, akik ma ünnepelnék a születésnapjukat, például Puskás Tivadar. 182 éve született 1844. szeptemberében. Puskás Tivadar, Európa első telefonközpontjának megalkotója, a telefonhírmondó feltalálója, ó, hát a rádió őse volt. Úgyhogy köszönjük, Tivadar bátyám, hogy lehetővé tetted hát részben a működésünket. Persze azóta azért jócskán fejlődött ám a technológia. És ki tudja, hol áll meg, mármint a fejlődés. Ki tudja, hol áll meg Damon Hill? Két sportolóval folytatjuk. 66 éves lett ma Damon Hill. Volt Forma 1-es autóversenyző, akire a leginkább ezek a legendás percek miatt emlékezünk szívesen.
1: A dráma megtörténik, Damon Hill autója lelassult, és ott jön Jacques Villeneuve, és majdnem kimegy Villeneuve, de visszajön a pályára, Damon Hill az utolsó körben, a rajtól vezetve, hova tűnt Damon Hill? Hova tűnt Damon Hill?
0: Na hát biztos születésnapot ünnepel, 100%, nem is biztos. Ma 66 esztendős két sportolót ígértem, köszöntsük fel együtt, ami Tabaka Józsikánkat. Tabaka József ma 37 esztendős lett. És még egy magyar születésnapos, Rainer Micsinyei Nóra, színésznő, humorista, aki ma ünnepli a 38. születésnapját. És igen, az apukája is ismert, hát tudós ember, történész, Rainer M. János, Széchenyi díjas magyar történész, és hát ugye szeme fényével, Nórikával kapcsolatban elég, hogyha annyit mondok, hogy Marika for president. Boldog születésnapot neki!
2: Boldog névnapot! Boldog névnapot!
3: Köszöntjük Zsófia nevű hallgatóinkat! A Zsófia görög eredetű női név. Jelentése bölcsesség. Számos híres személy kapta ezt a nevet, többek között Balla Zsófia költő, Sophia Loren olasz filmszínésznő, Sophie Marceau francia filmszínésznő, Polgár Zsófia sakkozó, Pete Zsófia a Sophie zenekar énekesnője, és nem utolsó sorban ön kedves Zsófia, aki most a rádiót hallgatja.
0: Hello best Zsófik, legyen csodás a napotok, mi hozzájárulunk majd névnapi ajándékkal, nevezni most is lehet bestfmdebrecen.hu, és kiváló zenékkel, most például egy születésnapossal. A csapat már biztos ráismertek, a Panic at the Disco. John Walker pedig az együttes vezető gitárosa, ennek a dalnak is az aktív közreműködője. 41 esztendős lett ma, úgy

0: mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, a mai napon igen nyűgös és kedvetlen, kiközösítve érzi magát, ezért mindenre ellenségesen reagál, így természetesen még kevésbé fogadják el a magatartását. Bika, őszelején kicsi lelombozódva érzi magát, ám óvakodjék attól, hogy minden bánatáért a környezetét okolja. Ikrek, kitűnő ötleteivel hasznossá és nélkülözhetetlenné teheti magát, bölcs útmutatást és segítséget nyerhet, ha barátaival megbeszéli gondjait. Rák, ez nem igazán az önnapja. Párja rokonaival rúghatja össze a port, és hajlamos lesz gúnyos megjegyzésekre ragadtatni magát, amivel tovább ront a helyzeten. Oroszlán, a saját útját járja büszke és határozott, általában nem kényszerít senkit semmire, viszont bárkit ügyesen rá tud beszélni, szinte bármire. Szűz, kedvességre, babusgatásra vágyik, szeretné magára felhívni a figyelmet, csak hogy nem biztos, hogy annak a figyelmet terelődik önre, akire vágyik. Mérleg, az este kedvező feltételeket teremt majd ahhoz, hogy rendezze a családtagjaihoz fűződő viszonyát, ne hagyja, hogy bárki befolyásolja döntéseiben. Skorpió, egy félreértés után megbántódik és félrevonul, bármennyire unja a munkahelyét, figyelmesen dolgozzon tovább, így nem követel hibát. Nyilas, tudja, hogy mit akar, és ha a kitervelt módon nem sikerül elérnie a célját, akkor gyorsan tud váltani. Alkalmazkodó képességének köszönheti, hogy el tudja magát fogadtatni. Vak, kezdeményező készsége és vonzereje bevetésével minden célját eléri, bátran kockáztathat, kipróbálhatja kreativitását és művészi képességét. Vízöntő, vigyázzon, mert a mai napon káros dolgokra könnyen rászedhető lehet, mire észreveszi, hogy mi a csábítás célja, már késő. Alap, munkája és anyagi állapota koncentrációt követel öntől és józan, tiszta ítéletet. Éreztesse társaival azt, hogy az ő szükségleteik épp oly fontosak önnek, mint a sajátjai.
0: Az önök hangja, Debrecen.

A Dire Straits együttes dalát hallották. A 80-as évek közepén jelent meg Mark Knopflerék legnépszerűbb albuma, a Brothers in Arms, és szinte hihetetlen, de utána 4 évvel, pont ezen a napon, szeptember 17-én jelentette be, hogy feloszlik a Dire Straits együttes 1988. szeptemberében, és nincs tovább vége. Aztán kiderült, hogy az egész csak egy átmeneti bizonytalanság volt, köszönhető ez annak, hogy a turnén, a Brothers in Arms turnéján úgy kimerült a csapat, gigantikus turné volt egyébként, hogy Knopfler besokalt, és azt mondta, hogy elég volt. De ez kb. Néhány napig tartott, mert hogy ahogy megszűntek, úgy újra is alakultak, és jött egy 91-es igazi nagy visszatérés, aztán pedig 95-ben a végleges búcsú. Erre mondják azt, hogy a töltött káposzta, ugye, felmelegítve. A Best FM rádió telefonszáma 500-540, SMS Viber számunk a 30-933-1046. Persze Mark Knopfler, hogy teljes legyen a történet, azóta is jó egészségnek örvend, és szóló karrierjének a csúcsán van, vagyis hát mindig is ott volt, mióta szóló karrierbe kezdett. Nelly Furtado nem szólóban érkezik, hanem Timbalanddel. 9 perccel, 7 óra előtt a Best FM-en. Janónak köszönjük a közlekedés információt. Kassai, Sámsoni út környéke. Úgy értelmeztem, hogy már a Kassain lesz egy lerobbant autó.

Nagy Bogi a Best FM-en, gondolom a tegnap esti Judének ez volt a csúcspontja, amikor Boglárka elénekelte ezt a nagyon nagy zenei kedvencet. Itt nálunk a Best FM-en is Jól leszek újra. És igen, lesz szavazás újra, olyannyira, hogy Zsófi már nagyon várja, azt írta, hogy remélem, hogy az én dalom fog nyerni, mert ma van a névnapom, pom, pom. Hát akkor boldog névnapot a Zsófiáknak, és mutatom, tom, tom, hogy miből választhatunk ma reggel a Best FM rádióban. Justin Timberlake! Can't stop the feeling.

Már rég vártunk arra, hogy megmutathassuk önöknek az idei év egyik legjobb hazai felvételét, csak hát Giorgio barátunk egy picit kitolta rádiós zenei szerkesztőkkel, mert hát igen, az eredeti szöveg az hagy némi kívánnivalót maga után, na de megoldottuk, fogd meg a söröm,

0: csupa-csupa jó kívánság a Carson Coma dalában, az a cím, hogy Gabi! Ez pedig már a 80-as évek. A Pet Shop Boys. És egy Elvis Presley dal feldolgozása, az Always on My Mind. Na Zsófi, megtaláltad a kedvencedet? Akkor várom a számot tőled is ide!
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
0: Egyébként meg boldog névnapot a Zsófiáknak. 7 óra van.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A Hajdúhús és a Marnevál bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18 és 20 között Debrecenben. Gyerekprogramok és játékok, ugrálóvárak, óriás játékok, szépségszalon, minizóna, játszósziget a másfél év alatti gyerekeknek, alkotóműhely, kézműves foglalkozások, színezőkuckó, családi pihenő, trambulin, tematikus őszi játékok, fellép, kalapjakab. A Zamatra a belépés 10 éves korig ingyenes. További részletek zamatfesztivál.hu.
5: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
6: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
7: civisbeton.hu.
6: A megbízható alap.
8: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetés élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük, forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
9: Fedezze fel az amerikai kontinens sokszínűségét az OTP Travel utazásain. Észak ikonikus nagyvárosai és nemzeti parkjai, Közép- és Dél-Amerika ősi birodalmai csak önre várnak. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, debreceni irodánkban, Csapó utca 40. Utazzon az amerikai utazások szakértőjével.
10: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
3: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
11: Zajlik a jubileumi 10. biztonsághete. Két különleges debreceni épület is megnyitja kapuit a hétvégén. Három loki játékos is bekerült az U21-es futballválogatott keretébe. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
11: Zajlik a jubileumi 10. biztonsághete. Az ORFK és a Magyar Biztosítók Szövetsége mintegy 40 partnerrel közösen hívja fel a figyelmet a biztonságra és a baleset megelőzésre. Országszerte tartanak programokat, a középpontban pedig a roller balesetek állnak, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Mabiz kommunikációs vezetője.
12: 2024-ben a személysérüléses rollerrel bekövetkezett balesetek 14 ezer balesetből 2,5%-a volt olyan, amelyben a rolleres volt az okozó. 2025-ben ez a szám már 4,5% volt, 2026 első 6 hónapjában pedig 7%-ra ugrott ez a mutató. A Magyar Biztosítók Szövetsége éppen ezért tartja annyira fontosnak ezt a közös mikromobilitási tanulmányt, amit majd a Széchenyi Egyetemen hozunk nyilvánosságra. Mind a gyerekeket, mind a felnőtteket érinti a roller használat, őrült felelőtlenségről tesznek tanúbiztonságot azok, akik nem tartják be a szabályokat.
11: A biztonság hete szeptember 22-éig tart. Két különleges debreceni épület is megnyitja kapuit a hétvégén. A Kulturális Örökség napjain szeptember 19-én a Piac utcai megyeházát, szeptember 20-án pedig a Kossuth utcai pénzügyi palota épületét járhatják be az érdeklődők. Az épület sétákon a látogatók megismerhetik az épületek történetét és építészeti értékeit. A program célja, hogy olyan helyszínek is megnyíljanak a nagy közönség előtt, amelyek egyébként nem vagy csak korlátozottan látogathatók. A kulturális örökség napjaihoz a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal ezzel csatlakozott. A kezdeményezés 1984-ben Franciaországból indult, Magyarország pedig 1999-ben kapcsolódott be, közölte honlapján a hivatal. Három Loki játékos is bekerült az U21-es magyar futballválogatott keretébe. A korosztályos csapatra három Európa-bajnoki selejtező vár a következő hetekben. A magyarok szeptember 26-án Horvátországban, október 1-én az MTK stadionban Litvánia ellen, október 6-án pedig Törökországban lépnek pályára. A keret tagja a saját nevelésű Patai Dávid és Terca Gergő, valamint Dénes Vilmos is, közölte a dvsc.hu.
7: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
11: Folytatódik a szeptemberi nyár, ma akár 28 Celsius fok is lehet térségünkben, ismét melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, éjszakára pedig 13 Celsius fokig hűlhet le a levegő, csapadék egyelőre nem várható.
0: Szép napsütés, és 12-13 fok Debrecen belvárosában. Na tessenek segíteni, mert Holt versenyen a második-harmadik helyen. Pontosabban a második helyért van Holt verseny, úgyhogy az első már egyértelmű. Zsófikán meg lesz a névnapi ajándékod, úgy látom. Na de akkor kérek egy kettest, vagy egy hármast, hogy döntsünk a második helyet. Illetően Carson Coma, újdonság, Gabi, vagy Pet Shop Boys, a 80-as évek egyik nagy kedvence, ki dönti el? A leggyorsabb, jó, ennyi számot nem kérek, a leggyorsabb dönti el, a leggyorsabb pedig Dalton volt. De hogy döntött?
13: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is
0: veled. Szóval, hogy a Carson Coma, Gabi, vagy éppen a Pet Shop Boys, Always On My Mind-ja legyen az második, hát azt most nem árulom el. Leszek annyira gonosz, viszont küldöm a Zsófiáknak, kifejezetten egy Zsófinak a névnapi köszöntőt. Ő nyert ma!
14: I got this

0: legfrissebbek az utakról.
1: Mindjárt kettő is. Az egyik Ágitól érkezik, azt írja, hogy a Mester utcán a Bartók Béla felé a külső sávban egy BMW lerobbant, rendesen alakul a sor mögötte. A másik pedig Bettitől és Sándortól. Sanyi, neked is köszönjük. A Dózsa György és a Füredi kereszteződésében sárgán villognak a jelzőlámpák, rendőri irányítás van. Most éppen folyamatban. Betty, Sanyi, köszönjük a részvételt, és pihe, már csak a feltételezés is sértő, azt kérdezte, hogy csak elhúzod a mézes madzagot? Laci, hogy ilyen szoros a verseny? Vagy nem volt időt behúzni a dalt? Kikérem magamnak, a dalok itt vannak egymás mellett, a sorrendet megváltoztatni pedig sec perc, sec másodperc alatt tudom, ha bejön a szám, és be is jött, csak rosszul mondtam, mert Dalton Justin Timberlake-re szavazott, ezzel ő erősítette a mai első helyezett pozícióját, de hogy vajon ki lett a második? De jönne már önöknek az új Carson Komadal, vagy maradjunk a 80-as éveknél? Nézzem, kitől jött először kettes. Azt írja Adrián, hogy Natko és anya 1, Noel 2, apa a 80-as évek szülöttje 3, és utána kértem még egy számot, és ezt bizony Noel küldte. Úgyhogy...
2: Remélem.

0: Na, apa, így már jó volt? A 80-as évek szülötteinek a Pet Shop Boys dalát játszottuk.
1: Oviba. Sziasztok. Suliba. Munkába menet.
2: A Best reggel ott van veled.
0: Egyébként a 70-es évek... Na, ez a mikrofon. Egyébként a 70-es évek szülötteinek is tetszett. Always on my mind. Az eredetije ugye egy Pet Shop Boys dalt hallottunk most. Egy Elvis Presley dal volt. És igen, talán még nem is Elvis Presley énekelte először, de ebben most hadd ne menjek bele. Sokkal inkább értsek egyet Barbarával. Azt írta a Carson Coma újdonságához, hogy ez az új Kassatibi költözzel. De sokkal jobb. Hát igen, van benne valami. Csupa-csupa jó indulat, pozitív kisugárzás. Ez a Best FM. Jó reggel Debrecen, szeptember 17-én csütörtökön. A Zsófiákat köszöntjük a 104,6 MHz-en. Olvasom Andreát, Böszörményi Füredi nagykereszteződés. Ott is rendőri irányítás van, tehát a Böszörményi Füredi nagykereszteződésben fehér tányér sapkás bácsi integet középen az autósoknak, hogy ki merre mehet, és egyébként már kaptam rendőri irányításról bejelentést, akkor a Dózsa György Füredi kereszteződésében volt, ott is van 500-540 39-33-104-6 David Getta.

0: hamarosan ezzel a dallal folytatjuk.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Chery modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Gyere és vezess!
4: Ez jól hangzik, Zoli, de Debrecenben hol lehet belevezni? Azt tudod?
5: Igen.
4: Szerintem én is, a Chery vagépnél.
5: Óriási.
4: A Mikepércsi út 73/C-ben.
3: Így van, gyerek.
6: Megnyílt a Lidl legújabb üzlete Debrecenben, a Monostorpályi út 1-3 szám alatt. Fantasztikus nyitási akciókkal várunk titeket. Csütörtöktől a 200 g-os Pikok sertésvirsli 33% kedvezménnyel csak 399 forint. Az 500 ml-es Primadonna Bio Extra Szűz olívaolaj 32% kedvezménnyel pedig csak 1699 forint. Lidl. Igazán megéri.
7: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakó Park akciós lakásfoglalási lehetőség az épületársasházakban. Modern otthon, kiváló választás. Most még több lehetőséggel. Válasz, foglalj, költözz a jövőbe. Orient Lakó Park. Kelemen ügyvédi iroda, Debrecen.
8: Szeptember 19-én Mikepércsen felizzik Nápoly tüze. A D-Bistróban életre kel a legendás San Gennaro ünnepe. Szeptember 19-én délután 5 órától este 11-ig 4 különleges nápolyi pizzánkat féláron kínáljuk. D-Bistró. Mikepércs, Petőfi utca 71. Részletek a Bistró közösségi oldalán.
9: Te tudod, melyik a legzöldebb közlekedési mód? Tedd próbára a tudásod a Future of Debrecen rádiós kvízjátékán az Európai Mobilitási Héten. Játsz velünk szeptember 16 és 22 között. Válaszolj helyesen, és minden nap nyerhetsz egy-egy ajándékot. A fődíj a fenntartható Debrecen díjas Hilton Garden Inn felajánlása. Egy 50 000 forint értékű utalvány, amely felhasználható a szálloda éttermében vagy a Skybarban. Rajtad is múlik, hogy Debrecen tisztább, élhetőbb és egészségesebb legyen. Future of Debrecen Egyesület.

0: kutya és az aranybulla a Best FM-en. A csütörtök reggelben, jó reggel Debrecen. Több helyen is rendőri forgalom irányítás van. A Füredi úton a Dózsa-György kereszteződést és a Böszörményi kereszteződést emlegették. Aztán baj van a Balaton utcai lámpával, ezt feltételezi Nándor, hogy mi ennek a következménye. A gázvezetéken a Vértesi felé a Salakmotor pályán túl van a sor vége. Ő azt feltételezi, hogy a Balaton utcai lámpa, amely 4-5 autót tud átengedni maximum, hát ez akasztja meg ott a forgalmat, és ezért alakul ki a sor egészen mögötte. És távolabb Debrecentől a Téglási elkerülőn most írja Pepe a gázfutár a 247-es kilométer szelvénél. Trafipax?
1: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Egy nagyon különleges csapattal, őrült jó zenéket, egykor őrült jó zenéket készítő csapattal folytatjuk, amely együttesnek az énekese már nincs közöttünk, de ma lenne a születésnapja, 57 éve született. Emlékeznek még a Prodigy együttesre? Megvan mindenkinek, hogy milyen slágereket készítettek? Tudom, hogy nem mindenkinek, de hamarosan mutatok néhányat ebből, például itt lesz az a dal, amelyet nagyon-nagyon szerettünk tőlük. No

0: Ugye, milyen különleges formáció volt?
1: Mindenki emlékszik rájuk. Például a Breeze című dalukra. Hét éve született Keith Flint, a Prodigy együttes énekese, és 2019 márciusában hunyt el. Persze nem mindenki van tisztában azzal, hogy kik is voltak ők tulajdonképpen.
2: Hello, hello, hello, te mi ez? Ki ez a kis csillagcsücsöri kis gyácsi, te? Mik ezek, kik ezek? Fat No More, életemben nem hallottam, Please Boo. Fogalmam nincs, Prodigy, mi az? Az valahonnan nekem tudom már, melyik a Prodigy. I'm the surfata, who is the surfata, boom. I'm the rare architect, boom, what the hell is waiting, boom.

0: beszéd a reggelről. Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Az asszonyok ereje abban van, hogy nem lehet őket lélektanilag megfejteni. A férfiakat lehet elemezni, a nőket csak imádni.

Troublemaker, Olly Murs és a tegnapi születésnapos Florida, the Best FM-en. Van egy kis trouble a Kishegyesén, ott a bevásárló központok környékén két autó vészvillogózik a külső sávban, a város felé haladva. Hát a Kishegyesi út megvan, ugye milyen forgalom van ott, oda és vissza, reggel és napközben is délután. Ez most csak nehezíti majd a haladást, még egyszer mondom, a belváros felé haladva, és ott a bevásárló központoknál a külső sávban víz villogózik. Kettő darab autó, baleset volt? Összekoccantak? Talán igen. Azt írja Petya, hogy az autósok felének legalább minimum szüksége lenne egy jó kis továbbképzésre, ami a rendőri karjelzéseket illeti. Itt a Füredi út környékén a lámpák kikapcsolva, a rendőrök irányítanak, és nekem, ahogy nézem, írja Péter, a Benny Hill Show zenéje megy a fejemben. És tényleg, megvan, ugye? Na, majd mindjárt kikeresem öröknek, de előtte mondok közlekedési információk után programajánlatot mára. Folytatódik ugyanis a Térei könyvünnep, ma két programmal is készülnek. 5 órakor a helyszín a Mélius központi könyvtára lesz, és bizalmas vallomás a Hóhatáron, kerekasztal beszélgetés két József Attila díjas debreceni költőről, Tóth Endréről és a leányáról, Tóth Éváról. És még mindig a Térei könyvünnep ma a Déri Múzeum dísztermében este 7 órától a szépíró olvas Pál Dániel Levente Térei díjas költőszerző estje, szerzőjes tehát. A programokhoz jó szórakozást kíván a Best FM, ahol már készülünk a holnap startoló Zamat Fesztiválra, és lehet majd nyerni is, de nem nálam, figyeljék egész nap a Best FM-et, nálam is lesz játék, de ez a játék a következő órában az Európai Mobilitási Héttel lesz majd kapcsolatos. A következő dal pedig Ten Sharptól érkezik, Szentül megoldtam

Győződ, hogy a Ten Sharp az egy embert jelent, holott pedig nem, mert ez egy együttes, és az együttes egyik tagja Marcel Kaptein, holland származású előadó művész, ma 66 éves, egyetlen nagy slágerük volt, ez az egy, a You a 90-es években.

0: 8 óra van, ez a Best FM. Debrecen kedvenc rádiójában újabb órát kezdünk, mégpedig egy játékos órát, és zárjuk ezt egy közlekedési információval, és veled, szervusz, jó reggelt neked!
1: Jó reggelt, igen, Eszter vagyok. Józsa és Bodaszőlő között drága képek készülnek jelenleg.
0: Eszter, jól hallottam? Józsa és Bodaszőlő között trafipax, és akkor ígértem önöknek, megtaláltam közben még valamit, ezt! Képzeljék el a szituációt, amit az egyik kedves hallgatónk is elképzelt, mármint ezt a zenét a szituáció alá. Petya volt, azt írta, hogy hát rendőri karjelzésekkel irányítani szegény rendőr a Füredi út környékén, mert a lámpák kikapcsolva, csak hát az emberek nem nagyon vannak tisztában. Azzal, hogy éppen mit jelent, láttam én is a minap egyébként, és szegény rendőr mindent elkövet, hogy ebből ne kabaré legyen, hanem balesetmentes áthaladást. Kedves autósok, legyünk tisztában a rendőri karjelzésekkel. Ez nem egy Benny Hill show, ez a reggeli közlekedés Debrecenben. Ez meg Debrecen kedvenc rádiója, 104,6 MHz-en, Száme Impalával. A névnapos Tarján Zsófival. Sok bódott tágot kívánunk a névnapos Zsófiáknak, és boldog születésnapot Anastázsának.

0: jó zenékből sosem elég.
1: Hamarosan folytatjuk.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Deák Automata Solarium 024-ben. Cegléd utca 2.
3: Sátán tanga. Ráskó Eszter önálló estje szeptember 27-én délután 3 és 6 órakor Debrecenben a Kölcsei Központban. Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu weboldalon. Szeptember 27-e. Ráskó Eszter. Debrecen.
4: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha a megjelölt keretek közül választ. Papoptika Szalon, Batthyány utca 10.
5: Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás Áruházban, Ebes, Forrás utca 2.
6: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja... Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
1: Ez reklám volt.
7: A Best FM-en.
8: Elstartult az Európai Mobilitási Hét Debrecenben. Egyre komolyabban foglalkoznak a kutatók az aszály és a vízhiány problémájával. A személyes kapcsolat miatt élményt is kínálnak a piacok. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
7: Hírek a Best FM-en.
8: Elstartult az Európai Mobilitási Hét Debrecenben. A szeptember 22-éig tartó programsorozat célja a közösségi közlekedés és a kerékpározás népszerűsítése. Tegnap bringás uzsonnával várták a két keréken érkezőket az Aranybika előtt, szeptember 19-én pedig kerékpártúrát szerveznek a Tócós kertben. A Zsuzsi erdei vasútnál szombaton erdei szüretet tartanak, vasárnap pedig retro villamosok és trollibuszok közlekednek. Az autómentes napon, szeptember 22-én forgalmi engedéllyel ingyenesen lehet utazni a közösségi közlekedési eszközökön, foglalta össze a debreceni eseményeket a Hajdú Press. Egyre komolyabban foglalkoznak a kutatók az aszály és a vízhiány problémájával, miután hosszabb ideje alig esett eső a térségben. A víz megtartásának lehetőségeiről szakemberek tanácskoztak a Debreceni Egyetem Szolnok kampuszán rendezett környezetvédelmi és vízgazdálkodási fórumon. Az aszály mezőgazdaságra, a természetre és a vízgazdálkodásra gyakorolt hatásait vizsgálták, és arra keresték a választ, hogyan lehetne hatékonyabban megtartani a rendelkezésre álló vizet. A Debreceni Egyetem szerint a tudomány több területe is segíthet az alkalmazkodásban, például a talajok vízháztartásának javításával, az alkalmazkodó növénytermesztéssel és a vízhiány élővilágra gyakorolt hatásainak vizsgálatával. Olvasható honlapjukon. A személyes kapcsolat miatt élményt is kínálnak a piacok, egyebek mellett erre hívják fel a figyelmet idén a vásárcsarnokok. A nyitott piacok napjához már több mint 25 létesítmény csatlakozik országszerte, a holnap induló eseménysorozattal a vásárlókat és a helyi termelőket szeretnék közelebb hozni egymáshoz. Árult el rádiónknak Mihalik Zoltán, a Vásárcsarnokok Együttműködési Fórumának egyik alapítója.
9: Nagyon nehéz nekünk egy-egy egyedi piacként kis marketingbüdzsével kitűnni a más kis kereskedelmi láncok közül, ezért választottuk azt, hogy összefogunk, közösen próbálunk meg színre lépni, kinyitni a kapukat, azt hirdetni, hogy más ez a vásárlás, és nagyon fontos, hogy a piacok az egyetlen egy olyan terek, ahol az emberek még beszélgetnek egymással, nem egy automata mellett húzzák le a vonalkódokat, találkozási pont, ha úgy tetszik, egy agóra, egy közösségi tér, amely összehozza az embereket.
8: A nyitott piacok napjához a budapesti vásárcsarnokok mellett évről évre egyre több vidéki helyszín is csatlakozik.
10: Igen, elindult tegnap az Európai Mobilitási Hét, és mi is elkezdtük a játékot a Future of Debrecennel. Ebben az órában jön majd egy játékkérdés, elmondom hamarosan, mit lehet nyerni. Egy újabb nyári nap, akár közel 30 fokhoz. Persze nem indul mindenkinek annyira jól ez a mai csütörtöki nyári nap a szeptemberben. Mindjárt megmondom, hogy kinek nem, de előtte meghallgatunk Évi az időjárást illetően.
8: Közepesen felhős időre és melegfronti jellegű tünetekre számíthatunk a folytatásban. 28 Celsius fok is lehet ma Debrecenben, holnaptól pedig 24 fokos csúcsokra számíthatunk. Éjszaka 12-13 fokig hűlhet le a levegő.
10: Még a 24 is jó lesz, de mai 28 az egészen pazar. Na és akkor mi történt? Jó reggelt neked!
11: Üdvözlöm, László, Kocsis Zoltán vagyok. Annyi lenne, hogy a Kishegyesi úton egy Hondának kiszakadt a jobb oldali féltengelye. Itt a terápiás ház után, ha kifele jövünk a városból, most történt fél perce.
10: Zoltán, nagyon köszönjük az információt, szegény, tényleg nem indult jól a napja. Akkor a terápiás háznál kifele, és már Kishegyesi úton járnak, és nem kifele, hanem befele jönnek, hallották ott a bevásárló központok környékén, két autó vesztegelt, lehet, hogy ott egy kis koccanás történt, és lehet, hogy már ott sincsenek. Ha igen, vagy ha nem, akkor is csak a Best FM, a telefonszámunk 500-540.
1: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled, Best FM.

0: legjobb Batman film, és az egyik legjobb Batman film zene 1995-ből, ez volt a Batman Forever-ből, Seal és a Kiss from a Rose.
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: Jó reggelt a Best reggellel.
0: És bizony együtt segítjük az utazást a munkahelyek, óvodák, bölcsődék, iskolák, egyetemek irányába. Apropó egyetem, kipihentük a tegnap éjszakát? Tudjátok, hogy van, srácok? Aki éjszaka legény, az legyen nappal is legény. Hát jó hosszúra nyúlt a tegnapi nap, a U-Day rekord nézőszámmal minden évre, évről évre egyre többen vannak. Hát megtöltötte a Nagy Erdei stadiont, és nagyon jól érezték magukat az emberek. Hát reggel most kevésbé érzik magukat azok jól, akik a Diószegi úton, pontosabban már a Vágóhíd úton, várják szépen ki a sorukat a főúton. De van az a fránya szervízút, az a homok ott mellette, és küldte is Norbi a videót, hogy tulajdonképpen versenyeznek a földúton, hogy kiérjen hamarabb oda a Vágóhíd felüljáróhoz, és kikéreckedjen be mi hamarabb az ott becsülettel a sorokat kivágókhoz. Hát lehet vitát indítani, de nem szeretnék vitát indítani azzal kapcsolatban, hogy ez helyes vagy sem. Egy kis önkontroll. Dorci, köszönjük, hogy velünk vagy. A Dózsa György és a Füredi kereszteződésében nem működik a jelzőlámpa, ezért rendőr irányítja a forgalmat. És ugyanez igaz volt a Böszörményi Füredi kereszteződésére is. Talán még mindig ez a Best FM. Köszöntjük együtt a névnaposokat a 104,6 MHz-en.
3: Köszöntjük Zsófia nevű hallgatóinkat. A Zsófia görög eredetű női név. Jelentése bölcsesség. Számos híres személy kapta ezt a nevet, többek között Balla Zsófia költő, Sophia Loren olasz filmszínésznő, Sophie Marceau francia filmszínésznő, Polgár Zsófia sakkozó, Pete Zsófia a Sophie zenekar énekesnője, és nem utolsó sorban ön kedves Zsófia, aki most a rádiót hallgatja.
0: Jön is egy névnapos, még pedig Zsófia a Honey Beast együttesből. És aztán érkezik hamarosan egy játék, hogyha megunták az ácsorgást a reggeli dugóban, akkor az európai mobilitási hithez kapcsolódó játékunkban, amely a Future of Debrecennel érkezik hamarosan, adunk alternatívákat, közlekedési alternatívákat, és még adunk ajándékot is önöknek. Tarján Zsófi, boldog névnapot! Debrecen kedvenc rádiójából!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Maxiline-nak minden üzemanyag igényére van megoldása. Tehergépkocsik, munkagépek, mezőgazdaság. Tankoljon kedvezménnyel, rendszeresen non-stop töltőállomásainkon. Keressen bennünket a maxiline.hu-n található elérhetőségeinken.
1: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogasson hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
2: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget, a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
3: Ázsia szépségei felfedezésre várnak. Az OTP Travel utazásain életre szóló élmények hívják az évezredes hagyományok és a modern világ találkozásánál. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában. Debreceni irodánkban, Csapó utca 40. Utazzon az ázsiai utazások szakértőjével.
4: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja... Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
5: A reklám után újra
6: Debrecen zenei kedvencei
5: megállás nélkül.
7: Hi, this is James Blunt.
8: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
9: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
10: Hey, I'm Mariah Carey.
5: Bárhol is vagy, ott van veled
6: a Best FM.
5: A Best

0: hiszed vagy sem, mindjárt játék a Best FM-en, mert ezt még el akartam mondani, mármint a játék kérdést, nincs már csak szűk fél óránk, 9 óráig, és akkor kisorsolnám a mai feladvány helyes megfejtői közül a mai napi nyereményt. Előtte közlekedési információ. Józsa Bodaszőlő, 35-ös Trafipax, téglási elkerülő, 247-es kilométer Trafipax. Nyírmártonfal, köszönjük Attila a bejelentkezést, Trafipax, és Máté, kellett vagy fél perc, mire leesett, azt írja, BNA Fotobox kattog rendesen. BNA Budai Nagy Antal, ó, hát tényleg. Szóval aktíva. Trafibox, akikről ma reggel beszélek, rájuk szerintem nincsen veszéllyel, meg a Crest betartókkal sem, rájuk sem a Trafibox. Elindult tegnap az Európai Mobilitási Hét, és elindult a Best FM és a Future of Debrecen közös játéka. 5 napon keresztül felteszünk egy-egy kérdést, a helyes válasz beküldők között napi nyereményt sorsolunk, és a játék végén lesz majd egy fődíj is, ami egy 50.000 forint értékű utalvány, amit a Hilton Garden Inn ajánlott fel. A szálloda környezetbarát megoldásaival kiérdemelte 2025-ben a fenntartható Debrecen díjat. És akkor a mai nyeremény és a mai feladvány. A mobilitási hét mai kérdéséhez elég 2 kerék, egy kis lendület és egy jó adag jókedv. A kerékpározás nem csak sport, hanem a városi közlekedés egyik legegyszerűbb és legkörnyezetbarátabb formája is. Debrecenben már 120 km kerékpárút készült el, így biztonságosan lehet bringázni. Rövidebb távokon ez a leggyorsabb közlekedési mód, de vajon melyik előnye igaz 100% biztosan a következők közül? Szóval miért lehet jó választás a kerékpár rövidebb városi utakra? A válasz? Nem kell hozzá üzemanyag. B válasz? A piros lámpánál nem kell megállni, így gyorsabb. C válasz? A járdán és a parkon keresztül is lehet vele menni. Bocsánatot kérek, tudják, én nem az a pap vagyok, aki bort iszom és vizet prédikálok, ha valaki ismer, tudja nagyon jól, hogy miért vagyok autentikus személy, ami a debreceni kerékpározást illeti, úgyhogy jöhet a válasz, A, B vagy C, a napi nyeremény pedig egy 21.000 forint értékű bicikli szerviz, amely a kerékpár teljes átvizsgálására és beállítására is kiterjed, felajánlója a Jó Bringa kerékpár szaküzlet és szerviz, aki 2024-ben vehette át a fenntartható Debrecen díjat fenntartható működéséért. Na, jó játékot mindenkinek!
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046.

I Need a Dollar, Ella Black, a Best FM-en 9 perccel 10 óra előtt, de úgyis még csak 9 óra jön. A 10-kor majd a születésnapi tortát adjuk oda, 9 óra előtt pedig odaadjuk a Future of Debrecen és a Best FM közös játékának mai elég komoly nyereményét, úgyhogy van még szűk 10 percük, hogy küldjék a jó válaszokat. I Need a Dollar, hát igen, azért a kerékpározás azért is egy jó közlekedési eszköz, mert elég durván lehet vele spórolni. Azt nem mondom meg, hogy pontosan min, mert akkor már megmondtam a jó választ, ezt várjuk önöktől SMS és Viber üzenet formájában. 30 9 33 104 6. A reggelben, amit hallhat, egy születésnapos énekesnő, aki 2026 őszén visszatér, egy nagyon különleges lemezt készít el, a mai születésnapos Anastasia, 58 éves lett ma az énekesnő, és most ősszel, novemberben fog megjelenni a Symphonic Revolution című albuma, amelyen a legnagyobb slágereit egy 60 tagú szimfonikus zenekar kíséretében gondolta újra. Én már nagyon várom. A születésnapján pedig játszom az egyik legnépszerűbb dalát, de ez egy szubjektív top 3, úgyhogy először a harmadik helyezett, Van Day.

millió lemezt adott el világszerte. 99 óta, mert hogy ez a dal a legnagyobb slágere 1999-ben, pontosan 2000-ben jelent meg. Ma 58 éves Anastasia.

0: mindjárt ad a 9 órakor a Best FM-en. Sokan várják már az eredményhirdet is, és hát a választ is. Persze mindenki tudta, hogy miért lehet jó választás a kerékpár rövidebb városi utakra. Hát nem kell hozzá üzemanyag. Ó, hát persze. Reggel megiszom a kis kávémat, aztán betekerek a Best székházba, hogy 6-tól ébresszem önöket. Igen, nem kell hozzá üzemanyag, persze tegyük hozzá, csak úgy az egyik szemünk sír, meg a másik nevet így ősszel, hogy amit megnyerünk a réven, azt elveszítjük a vámon, vagy fordítva. Ádám, te nyertél ma! A mai nyeremény egy 21 ezer forint értékű bicikli szervíz utalvány, és hát igen, így ősszel sokan járnak bicikli szervízben. Ádám a következőket írja, a jó válasz az A, az üzemanyag költségen lehet spórolni a kerékpárral, bár sajnálom, hogy a király dínje áldozatai nem kapnak 4x5000-es belső csere utalványt, pont kiadná az őszi termésem. Ó, Ádám, te is! Mindenkinek defektűrő gumi, ez lesz a megoldás, higgyétek el nekem. Ádám, köszönjük a választ, és gratulálunk, te nyertél ma reggel, és esélyes vagy a főnyereményre, sorsolása jövő héten kedden, az Európai Mobilitási Hét lezárásaként, az autómentes napon, szeptember 22-én. Jól gondoltam.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
0: 2 perccel 9 óra után nézzük a folytatást. Üzsel és Ultronate.

0: és Lana Del Rey. Tudják, hogy melyik film betétdalával és annak részletével. És ha erre rájöttek, akkor azt is tudják, hogy melyik világhírű rendezőt köszöntjük ma a 64. születésnapján.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Chery modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Gyere és vezess!
4: Ez jól hangzik, Zoli, de Debrecenben hol lehet belevezni? Azt tudod?
5: Igen.
4: Szerintem én is, a Chery vagépnél.
5: Óriási.
4: A Mika Pércsi út 73/C-ben.
3: Így van, gyerek.
6: Zavatos alumni piknik szeptember 19-én a Nagyerdei víztoronynál. Egész napos színes programok a Debreceni Egyetem egykori hallgatóinak, dolgozóinak és családtagjaiknak. Ingyenes szűrések, fotókiállítás, expó és mására, évfolyam találkozók és jubileumi találkozások. Karok utcája, gyerekprogramok, főzési lehetőség, fellép, apacuka, Török Ádám, Budapest Bár, Hangfogó Band, Kalelulugi, Halott Pénz, Nótár Méri. Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. alumni.unidep.hu.
7: Most hétvégén minden növény árából 30%-os kedvezmény a nyugdíjkorú vásárlóknak az Oázis Kertészetben a Balmazújvárosi úton.
8: Megnyílt a Lidl legújabb üzlete Debrecenben, a Monostorpályi út 1-3 szám alatt. Fantasztikus nyitási akciókkal várunk titeket. Csütörtöktől a 200 g-os pikok sertésvirsli 33% kedvezménnyel csak 399 forint. Az 500 ml-es Primadonna Bio Extra Szűz olívaolaj 32% kedvezménnyel pedig csak 1699 forint. Lidl, igazán megéri.
6: A Hajdúhús és a Marhnevál bemutatja Szamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, családi programok és fergeteges hangulat vár szeptember 18-ától 20-áig a Nagy Erdőn.

0: Kalmár Banda, Kalelu Luigi, Bódi Guszti és Margó, Nótár Méri, Vagosi Brothers Company és a Halott Pénz. Jegyek és részletek zamatfesztivál.hu. Zamat. Gasztró. Élmény. Fesztivál.
1: Ez reklám volt.
2: A Best FM-en.
3: Kezdődik a nagy állomás megújításának előkészítése. Új térségi szolgáltatópont nyílt Hortobágyon. Nem változott érdemben a gazdatársadalom kor összetétele. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Elindult a debreceni nagyállomás megújításának előkészítése. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium megrendelte a beruházás megvalósíthatósági tanulmányát, amely a későbbi tervezés alapja lesz. A korábbi tanulmányok már 10-15 évesek, ezért ezeket frissíteni kell. Tárkányi Zsolt államtitkár szerint az új nagyállomás a mai közlekedési igényekhez igazodhat, a tervekben pedig buszpályaudvar, új peronok és aluljárók, valamint új belváros villamos kapcsolatok is szerepelhetnek, olvasható a De Híren. Új térségi szolgáltatópont nyílt Hortobágyon, az Égerházi Imre Galéria épületét a versenyképes járások program támogatásával alakították át. Hortobágy önkormányzata az első ütemben 50 millió forint támogatást kapott a fejlesztésre. Az épületben akadálymentesített ügyfélbarát hivatali tér és egy a járási együttműködést segítő helyiség is létrejött. A fejlesztés célja, hogy javítsa a helyben elérhető szolgáltatások feltételeit és új lehetőséget teremtsen a térség településeinek együttműködésére. Nem változott érdemben a gazdatársadalom kor összetétele az elmúlt 3 évben itthon, derül ki az Agrárium 2026 előzetes adataiból. A képzettség terén ugyanakkor kedvező trend figyelhető meg, mondta rádiónknak Tóth Péter, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályának vezetője.
4: A gazdaságirányítóknak a 37%-a az 65 évesnél idősebb, ugyanakkor a fiatal gazdaságirányítóknak az aránya az továbbra is 10% alatti. Folytatódott az az örvendetes növekedés, hogy a felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezőknek az aránya az továbbra is nőtt. Most már minden 8. gazdaságirányító felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezik, és 48%-ra csökkent azoknak az aránya, akik mezőgazdasági képzettség nélkül irányítják a gazdaságukat.
3: Közepesen felhős időre és melegfronti jellegű tünetekre számíthatunk a folytatásban. 28 Celsius fok is lehet ma Debrecenben, holnaptól pedig 24 fokos csúcsokra számíthatunk. Éjszaka 12-13 fokig hűlhet le a levegő.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A jó zenékből sosem elég.
1: Hamarosan folytatjuk.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A jövő energiája megérkezett Debrecenbe. Debreceni szalonunkban most azonnal készletről választhatja ki az új BYD autóját. Legyen szó tisztán elektromos vagy plug-in hibrid modellről. Ajánlatok az Autovallisnál. Balmazújvárosi út 38. Autovallisdebrecen.hu.
4: Mesebeli esküvőről álmodtok 2027-ben. A tubatanya természetközeli hangulattal, vintage stílussal és fenséges kemencés ételekkel vár benneteket. Foglaljátok le a ti napotokat még ma a tubatanya.hu oldalán.
5: A Hajdúhús és a Marneval bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuper hangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 19-én fellép a Kalelulugyi, Notárméri, a Halott Pénz. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
6: Van egy szuper ajánlatunk, mi kifizetjük az úti költséged. Bevásárolsz nálunk 40 ezerért, adunk érte egy 2000 forintos benzinutalvány. Forrás Áruház, Ebes, Forrás utca 2.
7: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
8: civisbeton.hu.
7: A megbízható alap.
9: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium sztékek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
10: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
10: megállás nélkül.
11: Hey, this is Anastasia.
12: Hello, I'm Calvin Harris.
13: This is Carly Rae Jepsen.
14: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
15: Kuka MC és Richie P. Szevasztok!
16: Bárhol is vagy,
17: bárhol is vagy,
16: ott van veled
17: a Best FM.
16: A Best FM.

0: Ébredjen ránk! Ez a Best Reggel! Sok zenével és friss hírekkel!
1: Mindjárt 9:30 van, úgyhogy ideje felébredni. Jöhet egy újabb nyári nap. Az őszben ma akár 28 fok is lehet Debrecen, és bár érkezik a meleg front után egy hideg front, azért olyan drasztikusan nem hűti le majd a hőmérsékletet. Marad továbbra is a szép napsütéses, és ilyen őszies időjárás következő napokban 23-24 fokkal. Egy újabb nyári nap, és néhány újabb történelmi pillanat, el is indítok egy zenét a Best Kalendárium mai kiadásához. Szeptember 17-e van, 644 éve annak, hogy első Nagy Lajos, magyar király halála után lányát, a 12 éves Máriát koronázták meg, aki helyett az uralmat anyja Erzsébet királyné gyakorolta. 177 éve Bemapó, aki a szabadságharc bukása után Törökországba menekült, áttért a muzulmán hitre, és felvette a Murád Pasa nevet. 73 éve történt, hogy Caroline és Catherine Moulton lettek az első szijámi ikrek, akiket sikeres műtéttel választottak szét, és ez 1953-ban történt. 48 éve Menahem Begin, izraeli, Sadat egyiptomi és Jimmy Carter amerikai elnök aláírták az úgynevezett Camp David-i egyezményt, és ezzel a közel-keleti béke egy lépéssel közelebb került. Legalábbis akkor 1978-ban. És kereken 60 éve, hogy ezen a napon bemutatták a Mission Impossible, a Supercsoport című sorozatot, az eredeti szériát 1966. szeptember 17-én. És Lalo Schifrin készítette az eredeti zenéjét. Ez volt az. Na, kíváncsi vagyok, hogy a következő történelmi esemény kapcsán ki kap rögtön a telefonjához ezt a muzsikát meghallva. Van még olyan, akinek így csöng a telefonja? 63 éve annak, hogy elindul a malév első Európán kívüli járata Kairóba, athéni közbülső leszállással. Malév, hát persze, hogy az. 1963-ban jártunk. Presser Gábor muzsikája, ezt tegyük még hozzá. És 43 éve annak, hogy Vanessa Williams Miss New York lett az első afroamerikai szépségkirálynő 1983-ban, de mivel hogy aktképek jelentek meg róla, a címét hamarosan visszavették. A zene viszont tőle érkezik. 9:50-kor. Save the best for the last time.

0: Black, Michael Cimbalóval a 80-as évek filmjéből, a Flashdance-ből. Film jön most is, csak már jóval fiatalabb, vagyis idősebb. Nem fiatalabb, hát ez a film, ez nem olyan régi. Az információ pedig elsősorban nem közlekedési információ, az lesz belőle, ugyanis fakivágás és gajazás kezdődött. Hol? Na hol? Hát itt a Darabos utcában, úgyhogy készüljenek arra, kedves autósok, tudjuk, a Darabos utca a Best FM székházának utcája, egy egyirányú utca, a Hunyadi felől lehet bejönni, illetve most az is kétséges és kérdéses, mert hogy a Darabos utcában a mai naptól gajazási és fa kivágási munkálatok zajlanak. Ezért igazából a Darabos utca a pláza parkoló lehajtójáig lesz járható, és az azutáni szakaszt lezárják a gépjármű forgalom elől. Tehát ha valaki így szeretne Egér útat nyerni itt a Daraboson, azt felejtse most el, a pláza parkolójába kell behajtani, a Darabos utca torkolatánál, és tovább nem tudnak jönni a lezárások miatt. Persze hol zavar ez engem az európai mobilitási héten, amikor hazatekerek hamarosan, és átadom a terepet Szabó Anitának, aki remélhetőleg azért be tud még jönni a Darabos utcára, és be tud parkolni a Best FM Rádió székházába. Nem biztos, hogy menni fog ez már, Anita, légy erős. Szóval filmek és születésnapos rendező, ikonikus, úgy hívják, hogy Baz Luhrmann, 64 éves lett, mit köszönhetünk neki? Például a Romeo és Julia modernizált változatát, a Moulin Rouge-t, az Elvis film elkészítését és a Nagy Gatsby-t.
1: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
2: Hol van a házad?
3: Nick, szeretném, ha Daisy és te most átjönnétek hozzám. Megmutatnám a házat.
4: Biztos, hogy én is menjek?
3: Feltétlenül, gyere, öreg harcos. Feltétlenül. Ládner, nyissák ki a kaput.
5: Kaput kinyitni!
3: A kaput egy normandiai kastélyból hozatta.
2: Oh, Jay, milyen hatalmas.
3: Tetszik?
2: Imádom. De nem rossz egyedül egy ekkora házban.
3: Másnak rossz. De én megtöltöm. Érdekes és híres emberekkel. Menjünk bejebb.
1: Egy filmzene most a Best FM-en.

0: kocka hars, a 90-es évek nagy kedvence a Vénusztól, és itt van Szabó Anita, aki lehet, hogy éppen a kocka hasakról is tudná mesélni, mert ilyen sportos hölgyről van szó, aki nem csak, hogy nézi, hanem még űzi is. Nagy titkot nem árultam el, Anita, nem, ugye, nem hogy mennyire fittipaldi vagy.
1: Hát nem annyira űzöm, amennyire kellene, meg amennyire szeretném, de nem hanyagolom. Fogalmazunk így. De hát ezt rólad is el lehet mondani, Laci.
0: Mondjuk, igen, kis túlzással. És mondd csak, milyen volt a behatolás a Darabos utcára? Neked még zavartalan?
1: Teljesen simán ment a dolog. Most szembesültem vele, hogy le fogják zárni a Darabos utcát.
0: Még pedig úgy, hogy a gajazási és fakivágási munkákat végeznek a szakemberek, és állítólag a későbbiek folyamán csak a pláza parkolójáig engedik be, tehát a mély garázsig. Egészen pontosan, vagy a parkoló? Várj, ezt milyen megnézem gyorsan, lehet, hogy keverem.
1: Akkor hogy szokták mostanában mondani, maradunk végig?
0: Igen. A pláza parkoló lehajtójáig járható. Tehát akkor, jól mondtam, mi lemegy a parkolóba.
1: No, odáig. Valahogy kiútunk.
0: Hát, hazagyalogolsz, aztán meg majd visszagyalogolsz holnap. Hol van még a péntek reggel? Ez a csütörtök, és lehet az önszületésnapi tortájával? Ki nyerheti meg ma, Anita?
1: Lehet, hogy Zöld István, aki egyébként egy dögös, illatos sofőr, a felesége és a négy gyönyörű gyermeke szerint köszönti ki szülinapja alkalmából. Tóth Marci ma lett 16 éves, aki szélturbinát épít, és a mágneses tereket tanulmányozza. Marci, nekünk le kellene ülni beszélgetni. Mezei mama és papa is köszönti. Kányás István anya jó voltából lett torta nyertesünk, Balmazújvárosban ünnepel, egy pékségben dolgozik, Oswald Károlyt is köszöntik, Mónika Máté és családja, Fábián Andrást az anyósa és Hajnéka nevezte be Berettyóújfaluban a csodálatos édesapát, Papné Lep Anett is ünnepel ma, az egész nagy család köszönti, Vég Csabáné Mártit is nevezték, aki mindig az akciós újságokat lesi, Borsi Anitát a legkedvesebb barátnője Anita Edina köszönti, Rozgonyi Istvánt a tesója Zsuzsi nevezte, üzeni neki, hogy a kerítést összehozzuk. Bacsó Szilvi is esélyes a tortánkra, a családja jó voltából. Kovács Norbi is ünnepel, felesége és kislánya a Flórák köszöntik. Budinszki Léna is ünnepel, ma 13 éves lett, boldog szülinapot kíván az egész családja, testvére. Turi Mirát mama köszönti a 7. hosszú pályban. Sándor Lásztóné ma tölti az egyik legszebb szülinapját. A család szeretné torta nyertesnek. Szabó Korina a nyáron foci rajongó lett 12 évesen, és legnagyobb álma, hogy eljusson a Barca meccsre. No, és persze a torta. Szőke Zoltán is ünnepel, ma TP-n köszöntik, Szunyog József is születésnapos Vámos Pércsen, Verdes Csabát a párja nevezte, Nagy Attilát szintén a párja Nádudvarom, és Ebesen is ünnepel ma Gerle Zsolt, akit a nagymamája a 9. születésnapja alkalmából köszönt.
0: Na maradj még, Anita, mert lesz egy plusz nyereményünk is. Elmondom, hogy minden előtte mutatom, hogy ki nyeri a kis angyal mai tortáját.
2: Halló?
0: Halló? Logisztikai osztály?
2: Igen.
0: Az a Szabóné Mészáros Anikó?
2: Igen, én vagyok.
0: A főnök?
2: Műszakvezető inkább.
0: Ez állomáson van főnök, a logisztikai osztályon nem biztos. Műszakvezető kartársnő. Lesz némi logisztikai feladat ma a logisztikai osztályon. Azt kellene valahogy kilogisztikázni, hogy egy feltehetőleg 10 szeletes születésnapi tortát hogy lehet annyi részre osztani, ahányan dolgoznak a logisztikai osztályon.
2: Hát még jobban megfelezzük a felet is.
0: Így működik a logisztika? Ilyen egyszerű, Anika?
2: Nem olyan egyszerű, de megpróbáljuk.
0: Tudja még mi nehezebb ennél?
2: Micsoda?
0: Hát Debrecen kedvenc rádiójában születésnapi tortát nyerni. Az sokkal nehezebb, mert hogy rengetegen voltak nevezve ma, de csak egy valaki viheti a kis angyal ropogós csokoládéval, sós karamellel készült vanília tortáját, és az ma reggel ön lett, Ancsa.
2: Köszönöm szépen.
0: Fazekas László vagyok, ez pedig a
2: Best FM.
0: Boldog ünneplést kívánunk a 104,6 MHz-en.
2: Köszönöm szépen.
0: Egy remek program szeptember 30-án, a hónap végén a Debreceni Református Nagy Templomban az Aranylemez című képzeletbeli színházi előadás szereplői a nagyszerű Hámori Ildikó, Hegyi Barbara és Tollár Mónika lesz majd a moderátora a rendezvénynek. Valaki ott lehet most másodmagával a születésnaposaink közül. Ki lesz ő,
1: Anita? Emlékszel a TNT egykori dalára?
0: Hát melyikre?
1: Egy szédítő rendőrnő.
0: A rendőrnő?
1: Rendőrnő, igen. Lehet, hogy Bohosné Balog Enikőről énekeltek, ő lett ma a nyertesünk. Erika és Anikó köszönti.
0: Ó, egy rendőrnő az álmom. A nyertesnek pedig két belépő, amivel kapcsolatban hamarosan hívjuk majd, tehát nagy tempomi művészi est, szeptember 30-án aranylemez Hámor Ildikóval, Hegyi Barbarával és Tollár Mónikával. És akkor Melons Pizza, a reggel informátorának megköszönjük Szabó Sándor.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 2 perccel múlt el 10 óra, indul a csütörtök délelőtt Debrecen kedvenc rádiójában a Fannal. A TNT-vel.
4: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol, nálam sose leszel álmos, olyan jól passzol.
0: Ha esetleg van olyan, akinek nem sikerült felébrednie a reggeli ébresztőben, akkor igyekezzen, és... ébredjen a délelőzben, jön a VEM, és a Wake Me Up Before You Go Go.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Szeptember 19-én Mikepércsen felizzik Nápoly tüze. A D-Bistróban életre kel a legendás San Gennaro ünnepe. Szeptember 19-én délután 5 órától este 11-ig 4 különleges nápolyi pizzánkat féláron kínáljuk. D-Bistró. Mikepércs, Petőfi utca 71. Részletek a Bistró közösségi oldalán.
6: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
7: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
1: Ez reklám volt.
3: A Best FM-en.
8: Zajlik a jubileumi 10. biztonsághete. 2 különleges debreceni épület is megnyitja kapuit a hétvégén. 3 loki játékos is bekerült az U21-es futballválogatott keretébe. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
8: Zajlik a jubileumi 10. biztonsághete. Az ORFK és a Magyar Biztosítók Szövetsége mintegy 40 partnerrel közösen hívja fel a figyelmet a biztonságra és a baleset megelőzésre. Országszerte tartanak programokat, a középpontban pedig a roller balesetek állnak, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Mabiz kommunikációs vezetője.
9: 2024-ben a személysérüléses rollerrel bekövetkezett balesetek 14 ezer balesetből 2,5%-a volt olyan, amelyben a rolleres volt az okozó. 2025-ben ez a szám már 4,5% volt, 2026 első 6 hónapjában pedig 7%-ra ugrott ez a mutató. A Magyar Biztosítók Szövetsége éppen ezért tartja annyira fontosnak ezt a közös mikromobilitási tanulmányt, amit majd a Széchenyi Egyetemen hozunk nyilvánosságra. Mind a gyerekeket, mind a felnőtteket érinti a roller használat, őrült felelőtlenségről tesznek a biztonságot azok, akik nem tartják be a szabályokat.
8: A biztonság hete szeptember 22-éig tart. 2 különleges debreceni épület is megnyitja kapuit a hétvégén. A Kulturális Örökség napjain szeptember 19-én a Piac utcai megyeházát, szeptember 20-án pedig a Kossuth utcai pénzügyi palota épületét járhatják be az érdeklődők. Az épület sétákon a látogatók megismerhetik az épületek történetét és építészeti értékeit. A program célja, hogy olyan helyszínek is megnyíljanak a nagy közönség előtt, amelyek egyébként nem vagy csak korlátozottan látogatók. láthatók. A Kulturális Örökség napjaihoz a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal ezzel csatlakozott. A kezdeményezés 1984-ben Franciaországból indult, Magyarország pedig 1999-ben kapcsolódott be, közölte honlapján a hivatal. Három Loki játékos is bekerült az U21-es magyar futballválogatott keretébe. A korosztályos csapatra három Európa-bajnoki selejtező vár a következő hetekben. A magyarok szeptember 26-án Horvátországban, október 1-én az MTK stadionban Litvánia ellen, október 6-án pedig Törökországban lépnek pályára. A keret tagja a saját nevelésű Patai Dávid és Terca Gergő, valamint Dénes Vilmos is, közölte a dvsc.hu. Folytatódik a szeptemberi nyár, ma akár 28 Celsius fok is lehet térségünkben, ismét melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, éjszakára pedig 13 Celsius fokig hűlhet le a levegő, csapadék egyelőre nem várható.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakó Park akciós lakásfoglalási lehetőség az épülő társasházakban. Modern otthon, kiváló választás, most még több lehetőséggel. Válasz, foglalj, költözz a jövőbe. Orient Lakó Park. Kelemen ügyvédi iroda, Debrecen.
3: Sátántanga. Ráskó Eszter önálló estje szeptember 27-én délután 3 és 6 órakor Debrecenben a Kölcsei Központban. Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu weboldalon. Szeptember 27-e. Ráskó Eszter. Debrecen.
4: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
5: Te tudod, melyik a legzöldebb közlekedési mód? Tedd próbára a tudásod a Future of Debrecen rádiós kvízjátékán az Európai Mobilitási Héten. Játsz velünk szeptember 16 és 22 között. Válaszolj helyesen, és minden nap nyerhetsz egy-egy ajándékot. A fődíj a fenntartható Debrecen díjas Hilton Garden Inn felajánlása. Egy 50 000 forint értékű utalvány, amely felhasználható a szálloda éttermében vagy a Skybarban. Rajtad is múlik, hogy Debrecen tisztább, élhetőbb és egészségesebb legyen. Future of Debrecen Egyesület.
6: A reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei
6: megállás nélkül.
8: Hi, this is Craig David.
9: Hey, this is Kylie.
10: Király Viktor vagyok.
11: Hi, this is Madonna.
12: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
13: Ez a Best FM.

Debrecen zenei kedvencei szólnak a Best FM-en, Bagos Jégdalát hallgattuk meg, ez volt a Fúj meg szél, fújjon meg mindenkit ma délután, ugyanis közel 30 fok lesz itt Debrecenben, marad a szeptemberi nyár, és marad a napsütés, ez jó hír. A közlekedők pedig fokozott rendőri jelenlétre számíthatnak egész Hajdú-Bihar megyében, hiszen roadpol közlekedésbiztonsági napok indultak, az egyenruhások pedig kiemelt ellenőrzést folytatnak, beszélünk majd erről bővebben, most viszont zenélünk, tovább érkezik a Magic-tól a Rude, és Szabó Anita vagyok, rádiózunk együtt 14 óráig itt a 104.6-on.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvényhelyszín. parkhill.hu.
3: Kós, a mai napon igen nyűgös és kedvetlen, kiközösítve érzi magát, ezért mindenre ellenségesen reagál, így természetesen még kevésbé fogadják el a magatartását. Mika, őszelején kicsi lelombozódva érzi magát, ám óvakodjék attól, hogy minden bánatáért a környezetét okolja. Ikrek, kitűnő ötleteivel hasznossá és nélkülözhetetlenné teheti magát, bölcs útmutatást és segítséget nyerhet, ha barátaival megbeszéli gondjait. Rák, ez nem igazán az önnapja. Párja rokonaival rúghatja össze a port, és hajlamos lesz gúnyos megjegyzésekre ragadtatni magát, amivel tovább ront a helyzeten. Oroszlán, a saját útját járja büszke és határozott, általában nem kényszerít senkit semmire, viszont bárkit ügyesen rá tud beszélni, szinte bármire. Szűz, kedvességre, babusgatásra vágyik, szeretné magára felhívni a figyelmet, csak hogy nem biztos, hogy annak a figyelmet terelődik önre, akire vágyik. Mérleg, az este kedvező feltételeket teremt majd ahhoz, hogy rendezze a családtagjaihoz fűződő viszonyát, ne hagyja, hogy bárki befolyásolja döntéseiben. Skorpió, egy félreértés után megbántódik és félrevonul, bármennyire unja a munkahelyét, figyelmesen dolgozzon tovább, így nem követel hibát. Nyilas, tudja, hogy mit akar, és ha a kitervelt módon nem sikerül elérnie a célját, akkor gyorsan tud váltani. Alkalmazkodó képességének köszönheti, hogy el tudja magát fogadtatni. Bak, kezdeményező készsége és vonzereje bevetésével minden célját eléri, bátran kockáztathat, kipróbálhatja kreativitását és művészi képességét. Vízöntő, vigyázzon, mert a mai napon káros dolgokra könnyen rászedhető lehet, mire észreveszi, hogy mi a csábítás célja, már késő. Alap, munkája és anyagi állapot a koncentrációt követel öntől és józan, tiszta ítéletet. Éreztesse társaival azt, hogy az ő szükségleteik épp oly fontosak önnek, mint a sajátjai.

0: A Trophybox információt az intelligens üzemanyag kártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
1: Hello Debrecen, csodás napot mindenkinek, 3:11 után egyetlen perccel járunk. Beszéltünk már a közlekedésről az óra elején, Roadpol közlekedési akció indult itt Hajdú-Bihar megyében is. Az egyenruhások az európai szintű ellenőrzés keretében a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer, valamint a segédmotorosoknál és motorkerékpárosoknál a bukós isak használatát ellenőrzik kiemelten. Ettől függetlenül minden másra is szemet vetnek, ami mondjuk úgy, hogy nem a szabályoknak megfelelő. Az akció pedig egészen szeptember 22-én keddig tart. Majd is ezzel kapcsolatban már egy információt is kaptunk. Laci írta nekünk, hogy Debrecenben a Vágóhíd utcán fokozott rendőri jelenlét van jelenleg is. Erről beszéltünk, a Roadpol akció zajlik nagyban itt Debrecenben is, úgyhogy legyenek mindenképpen óvatosak, körültekintően vezessenek. A Darabos utcát pedig jelenleg el kell felejteni, mint közlekedési útvonalat, ugyanis gajazási munkálatok zajlanak, úgyhogy mindenképpen kerüljék el ezt az útszakaszt. Ma hamarosan köszöntjük a Zsófiákat, ez pedig már az Under the Barbies slágere, a Márti dala, Kis Tibivel közösen.

0: Első kézből az utakról.
1: Vesztefem Rádió.
2: Vaskezű vagyok, szia! A Mikepécs úti felüljáró, Mikepés fele, teljesen elesett, ma a közút utatja.
1: Útjavítás zajlik, és milyen a forgalom?
2: A Tímár utca Gulyáspárkonig ér a sor vége.
1: Hát akkor kell türelem most oda.
2: Hát igen.
1: Nagyon szépen köszönöm az infót, azért kitartás és jó utat. A Vágóhíd utca felé, hogyha mész, akkor ott pedig rendőri ellenőrzés zajlik. Úgyhogy erre is figyelj majd, jó?
2: Jó.
1: Jó, tehát szia!

0: elstartolt az Európai Mobilitási Hét Debrecenben. Egyre komolyabban foglalkoznak a kutatók az aszály és a vízhiány problémájával. A személyes kapcsolat miatt élményt is kínálnak a piacok. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Elstartolt az Európai Mobilitási Hét Debrecenben. A szeptember 22-éig tartó programsorozat célja a közösségi közlekedés és a kerékpározás népszerűsítése. Tegnap bringás uzsonnával várták a két keréken érkezőket az Aranybika előtt, szeptember 19-én pedig kerékpártúrát szerveznek a Tócós kertben. A Zsuzsi erdei vasútnál szombaton erdei szüretet tartanak, vasárnap pedig retrovillamosok és trollibuszok közlekednek. Az autómentes napon, szeptember 22-én forgalmi engedéllyel ingyenesen lehet utazni a közösségi közlekedési eszközökön, foglalta össze a debreceni eseményeket a Hajdú Press. Egyre komolyabban foglalkoznak a kutatók az aszály és a vízhiány problémájával, miután hosszabb ideje alig esett eső a térségben. A víz megtartásának lehetőségeiről szakemberek tanácskoztak a Debreceni Egyetem Szolnok kampuszán rendezett környezetvédelmi és vízgazdálkodási fórumon. Az aszály mezőgazdaságra, a természetre és a vízgazdálkodásra gyakorolt hatásait vizsgálták, és arra keresték a választ, hogyan lehetne hatékonyabban megtartani a rendelkezésre álló vizet. A Debreceni Egyetem szerint a tudomány több területe is segíthet az alkalmazkodásban. Például a talajok vízháztartásának javításával, az alkalmazkodó növénytermesztéssel és a vízhiány élővilágra gyakorolt hatásainak vizsgálatával. Olvasható honlapjukon. A személyes kapcsolat miatt élményt is kínálnak a piacok, egyebek mellett erre hívják fel a figyelmet idén a vásárcsarnokok. A nyitott piacok napjához már több mint 25 létesítmény csatlakozik országszerte, a holnap induló esemény sorozattal a vásárlókat és a helyi termelőket szeretnék közelebb hozni egymáshoz. Árult el rádiónknak Mihalik Zoltán, a Vásárcsarnokok Együttműködési Fórumának egyik alapítója.
2: Nagyon nehéz nekünk egy-egy egyedi piacként kis marketing büdzsével kitűnni a más kiskereskedelmi láncok közül, ezért választottuk azt, hogy összefogunk, közösen próbálunk meg szírelírni, kinyitni a kapukat, azt hirdetni, hogy más ez a vásárlás, és nagyon fontos, hogy a piacok az egyetlen egy olyan terek, ahol az emberek még beszélgetnek egymással, nem egy automata mellett húzzák le a vonalkódokat, találkozási pont, ha úgy tetszik, egy agóra, egy közösségi tér, amely összehozza az embereket.
0: A nyitott piacok napjához a budapesti vásárcsarnokok mellett évről évre egyre több vidéki helyszín is csatlakozik.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
0: Közepesen felhős időre és melegfronti jellegű tünetekre számíthatunk a folytatásban. 28 Celsius fok is lehet ma Debrecenben, holnaptól pedig 24 fokos csúcsokra számíthatunk. Éjszaka 12-13 fokig hőlhet le a levegő.

0: Köszöntjük Zsófia nevű hallgatóinkat! A Zsófia görög eredetű női név, jelentése bölcsesség. Számos híres személy kapta ezt a nevet, többek között Balla Zsófia költő, Sophia Loren olasz filmszínésznő, Sophie Marceau francia filmszínésznő, Polgár Zsófia sakkozó, Pete Zsófia a Sophie zenekar énekesnője, és nem utolsó sorban ön kedves Zsófia, aki most a rádiót hallgatja.
1: Névnapi sorsoláshoz érkeztünk el itt a Best FM-en, szeptember 17-én a Zsófiák hírlegárdok Lambertek is ünnepelnek, és az a szerencsés nyertesünk is, akit kisorsolt a gépünk.
2: Igen, tessék.
1: Szia Zsófi, éppen a patikában vagy?
2: Nem.
1: Ó, most akartam sorban állás nélkül kikérni valamit.
2: Délután leszek.
1: Délután hány órától?
2: 11.40-től.
1: Uh-huh. És mit gondolsz, hogy előre mehetek a sorban?
2: Szerintem igen, vagy esetleg gyere hátul a gazdasági bejáratnál, és akkor keressél, szóval szívesen segítek.
1: Zsófi drága, nem kérek semmit a patikából, de én oda fogom adni, amit szeretnék még hozzá. A melancs cukrászda jó voltából egy két főre szóló süti meghívást.
2: Köszönöm szépen.
1: Így közelebb kerültünk
2: a...
1: Akkor ez a best. Gondoltam, hogy sejtetted, és a sütizés mellé aztán jár egy kis shoppingolás is. A Tamara fehér nemű bolt jó voltából egy 5000 forint értékű ajándék utalvány is a tiéd. Hogy süti elit vagy után iktatod be a shoppingolást, azt rád bízzuk, de az biztos, hogy nagyon nagy szeretettel köszöntenek téged a kollégák a patikából.
2: Ó, köszönöm szépen.
1: Tudod, de kikről van szó? Sorold el nyugodtan.
2: Hát Viki, Vivi, Zsuzsa, Anett és Lilla.
1: Csupa csajok dolgoznak ebben a gyógyszertárban, és egyébként milyen a kollegális viszonya a gyógyszertárban, mert ebből nem sokat látunk, amikor bemegyünk, ugye, amikor kiszolgálásban.
2: Nálunk nagyon jó.
1: Vannak ilyen csapatépítők is?
2: Hát igyekszünk, igen.
1: Uh-huh. Akkor egy összeszokott kis brigád.
2: Igen, lehet a sütit is megosztjuk
1: majd. Na legyen így, Zsófi, én csodás napot kívánok, Szabó Anita vagyok a Best FM rádióból. Szeretné még valamit üzenni a lányoknak?
2: Most nagyon meglettek, úgyhogy nem tudok semmi különöset, szépen nekik.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás áruházban. Ebes, Forrás utca 2.
3: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
4: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
5: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
6: A Hajdúhús és a Marnevál bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18 és 20 között Debrecenben. Gyerekprogramok és játékok, ugrálóvárak, óriás játékok,

0: Kab. A Zamatra a belépés 10 éves korig ingyenes. További részletek zamatfesztivál.hu.
1: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
2: A reklám után újra
3: Debrecen zenei kedvencei.
2: Megállás nélkül.
4: Hi, we're the Pussycat Dolls.
5: Hi, this is Lionel Richie.
6: Hey, what's up? This is Bebe Rexha.
7: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
2: Bárhol is vagy.
8: Bárhol is vagy.
2: Ott van veled.
3: A Best FM.
2: A Best FM.

hányadik igazi volt ez? Mondd hányadik, aki csak úgy tesz? Mondd hányadik igazi volt ez?

Déres délelőtt jó rádiózás mindenkinek, a Guns N' Roses slágere után pedig egy magyar sláger érkezik, méghozzá 1985-ből, legalábbis ekkor írta a dalt Bornai Tibor, és eredetileg egy angol énekesnőnek szánta, akinek három dalt is elküldött Londonba, köztük a balatoni nyárt is, és abban reménykedett, hogy az énekesnő majd ezt a dalt választja, de mivel végül nem erre esett a választása, így a dal visszakerült a KFT-hez. 1986-ban pedig felkerült a Sikerpénz Nők Csillagás című albumra, és bár nem volt kislemezen és videóklip sem készült hozzá, mégis rövid idő alatt a KFT egyik legnagyobb slágere lett az Afrika mellett. A balatoni nyár pedig annyira beégett a magyar köztudatba, hogy később több formáció is feldolgozta, az egyik ilyen legismertebb a Soho Party 90-es évekbeli dances változata, amelyben természetesen Betty Love is közreműködik. A balatoni nyár előtt pedig egy kis közlekedési info: a Vágóhíd utcán rendőrök, a Rothpol akció keretében ellenőriznek, a Mikepércsi úton torlódásra készüljenek, a Darabos utcára pedig ne hajtsanak be, ugyanis gajozási munkálatok zajlanak.

Jepson és a Good Time Debrecen zenékedvencei között szeptember 17-e van, és ha mostanában bementek egy nagyobb üzletbe, akkor könnyen lehet, hogy már találkoztatok a Mikulással, most nagyon korán érkezett, sőt van, ahol már a karácsonyi dekorációk is sorakoznak a polcokon. Ennek egyébként állítólag pszichológiai oka is van, a boltok ugyanis pontosan tudják, hogy az ünnepi hangulat nem egyik napról a másikra születik, szóval egészen biztosan korai, valószínűleg idegesítő is, de egy biztos, hogy a karácsony már szeptemberben bekopogott a boltok ajtaján, és egyébként már csak 98 nap van karácsonyig. Ma ebből viszont semmit nem fogunk érezni, közel 30 fokot mérhetünk majd Debrecenben. Dezs dalával zárjuk a délelőtöt, itt a 104.6-on érkezik a levél, én pedig várom a zenei kedvenceket a következő 2 órában, hiszen hamarosan startol a déli kívánság műsor.

0: kezdődik a nagyállomás megújításának előkészítése. Új térségi szolgáltatópont nyílt Hortobágyon. Nem változott érdemben a gazdatársadalom kor összetétele. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Elindult a debreceni nagyállomás megújításának előkészítése. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium megrendelte a beruházás megvalósíthatósági tanulmányát, amely a későbbi tervezés alapja lesz. A korábbi tanulmányok már 10-15 évesek, ezért ezeket frissíteni kell. Tárkányi Zsolt államtitkár szerint az új nagyállomás a mai közlekedési igényekhez igazodhat, a tervekben pedig buszpályaudvar, új peronok és aluljárók, valamint új belváros villamos kapcsolatok is szerepelhetnek, olvasható a De Híren. Új térségi szolgáltatópont nyílt Hortobágyon, az Égerházi Imre Galéria épületét a versenyképes járások program támogatásával alakították át. Hortobágy önkormányzata az első ütemben 50 millió forint támogatást kapott a fejlesztésre. Az épületben akadálymentesített ügyfélbarát hivatali tér és egy a járási együttműködést segítő helyiség is létrejött. A fejlesztés célja, hogy javítsa a helyben elérhető szolgáltatások feltételeit és új lehetőséget teremtsen a térség településeinek együttműködésére. Nem változott érdemben a gazdatársadalom kor összetétele az elmúlt 3 évben itthon, derül ki az Agrárium 2026 előzetes adataiból. A képzettség terén ugyanakkor kedvező trend figyelhető meg, mondta rádiónknak Tóth Péter, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályának vezetője.
2: A gazdaságirányítóknak a 37%-a az 65 évesnél idősebb, ugyanakkor a fiatal gazdaságirányítóknak az aránya az továbbra is 10% alatti. Folytatódott az az örvendetes növekedés, hogy a felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezőknek az aránya az továbbra is nőtt. Most már minden 8. gazdaságirányító felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezik, és 48%-ra csökkent azoknak az aránya, akik mezőgazdasági képzettség nélkül irányítják a gazdaságukat.
0: Közepesen felhős időre és melegfronti jellegű tünetekre számíthatunk a folytatásban. 28 Celsius fok is lehet ma Debrecenben, holnaptól pedig 24 fokos csúcsokra számíthatunk. Éjszaka 12-13 fokig hűlhet le a levegő.
3: Célállomás Debrecen. Pozíció 104,6.

0: A Best FM szól a 104.6-on. Elnémult a mikrofon, elment az ember, a legfeketébb hangú fehér énekes, aki mankóra támaszkodva is óriás volt a színpadon. Ezzel a bejegyzéssel jelentették be ma reggel Deák Bill Gyula hivatalos Facebook oldalán, hogy a 77 éves zenész egy sikeresnek mondott műtét után váratlanul elhunyt. Deák Gyula 1948. november 8-án született Budapesten, fiatal korában előbb a Beatles, majd a Rolling Stones zenéját hozzá közel. Később megismerte és megszerette a blues-t, amely aztán meghatározta az életét. A kőbányai Sztár együttesben kezdte pályafutását, majd a Napsugár, a Wanderers és a Lloyd következett. Igazán nagy ismertségre Deák Bill Gyula a Sirius-szal tett szert, majd a Hobo Blues Band-el lépett fel. Elő vendégként, aztán állandó tagja lett. 1983 kezdett szóló karrierbe. 84-ben a Budapest Sportcsarnokban lépett fel Chuck Berryvel, az amerikai rock and roll legenda nevezte őt a legfeketébb hangú fehér énekesnek. Sokan a magyar blues királyi jelzővel illették, még mások Bill kapitányként emlegették. Nevéhez film és színpadi szerepek is kötődnek. Munkásságát többek között Artisius díjjal és Fonogram életmű díjjal ismerték el, kitüntették a Magyar Érdemrend lova keresztjével és tiszt keresztjével. Azonban ezeknél is többet mond, a hazai zenei életre gyakorolt hatása, hangja és dalai halhatatlanná tették.
1: Szia, Lajos vagyok. Nem tudom, hallottátok, hogy elhúny Deák Bill Gyula. Tőle valamit, hogyha lejátszanátok, nagyon megköszönném.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
3: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, Kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
4: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 19-én fellép a Kalelulugyi, Nótárméri, a Halott Pénz. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
5: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. Civisbeton.hu.
6: Civisbeton.hu.
5: A megbízható alap.
7: A reklám után újra.
8: Debrecen zenei kedvencei.
7: Megállás nélkül.
9: Hey, I'm Dua Lipa.
10: Hey, this is Justin Timberlake.
11: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
12: Hello, I'm Phil Collins.
7: Bárhol is vagy.

0: Veszteszem rádió.
1: Szia, Zsebi Baba vagyok. Jennifer Lopeztől szeretném kérni az On The Floor-t, hogyha lehetséges. És küldöm Csigának, Poszátának, Katinak, minden buszvezető ismerősömnek, valamint a kolléganőmnek, mert megígértem neki.
0: De te is buszvezető vagy?
1: Nem. Én nem vagyok buszvezető. Én a rendőrségen dolgozom.
0: Értem. Csak sok ismerősöd van, aki buszozik.
1: Igen.
0: Oké, és a rendőrségen mi újság?
1: Hát én szabadságon vagyok, úgyhogy
0: a legjobb hírekkel szolgáltál. Oké, jön a dal akkor mindenkinek. Jennifer Lopeztől. Szia, szia! Érkezik az énekesnő, aki nem öregszik, de ha igen, akkor nagyon jól titkolja. Kérjük a receptet, és játsszuk a kérdalt. Érkezik az On The Floor, itt a 104.6-on.

0: A Best FM kívánság vonala 500-540.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: zenét szólt már?
1: És te üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Hajdúhús és a Magnevál bemutatja Szamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, családi programok és fergeteges hangulat vár szeptember 18-tól 20-áig a Nagy Erdőn. Vágod! Páros kolbásztöltőverseny, céges főzőcsapatok, gyerekliget, hungarikumok, táncház, zamatos alumni piknik, fellép, Apacuka zenekar, Kalap Jakab, Szatmár Banda, Kalelulugi, Bódi Guszti és Margó, Nótár Méri, Bagosi Brothers Company és a Halott Pénz. Jegyek és részletek zamatfesztivál.hu. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
3: Kivételes ajánlat, kivételes alkalom a Pupillában. Hoya prémium multifokális lencséit most 50% kedvezménnyel szerezheti be. A jólátás alapja a Pupilla Optika. Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
2: Zamatos alumni piknik szeptember 19-én a Nagyerdei víztoronynál. Egész napos színes programok a Debreceni Egyetem egykori hallgatóinak, dolgozóinak és családtagjaiknak. Ingyenes szűrések, fotókiállítás, expo és mászár, évfolyam találkozók és jubileumi találkozások. Karok utcája, gyerekprogramok, főzési lehetőség, fellép, Apacuka, Török Ádám, Budapest Bár, Hangfogó Band, Kalelulugi, Halott Pénz, Nótár Méri. Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. alumni.unidep.hu.
1: Ez reklám volt.
4: A Best FM-en.
5: Zajlik a jubileumi 10. biztonsághete. Két különleges debreceni épület is megnyitja kapuit a hétvégén. Három loki játékos is bekerült az U21-es futballválogatott keretébe. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
4: Hírek a Best FM-en.
5: Zajlik a jubileumi 10. biztonsághete. Az ORFK és a Magyar Biztosítók Szövetsége mintegy 40 partnerrel közösen hívja fel a figyelmet a biztonságra és a baleset megelőzésre. Országszerte tartanak programokat, a középpontban pedig a roller balesetek állnak, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Mabiz kommunikációs vezetője.
6: 2024-ben a személysérüléses rollerrel bekövetkezett balesetek 14 ezer balesetből 2,5%-a volt olyan, amelyben a rolleres volt az okozó. 2025-ben ez a szám már 4,5% volt, 2026 első 6 hónapjában pedig 7%-ra ugrott ez a mutató. A Magyar Biztosítók Szövetsége éppen ezért tartja annyira fontosnak ezt a közös mikromobilitási tanulmányt, amit majd a Széchenyi Egyetemen hozunk nyilvánosságra. Mind a gyerekeket, mind a felnőtteket érinti a roller használat, őrült felelőtlenségről tesznek tanúbizonyságot azok, akik nem tartják be a szabályokat.
5: A biztonság hete szeptember 22-éig tart. Két különleges debreceni épület is megnyitja kapuit a hétvégén. A Kulturális Örökség napjain szeptember 19-én a Piac utcai megyeházát, szeptember 20-án pedig a Kossuth utcai pénzügyi palota épületét járhatják be az érdeklődők. Az épület sétákon a látogatók megismerhetik az épületek történetét és építészeti értékeit. A program célja, hogy olyan helyszínek is megnyíljanak a nagy közönség előtt, amelyek egyébként nem vagy csak korlátozottan látogatók. A Kulturális Örökség napjaihoz a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal ezzel csatlakozott. A kezdeményezés 1984-ben Franciaországból indult, Magyarország pedig 1999-ben kapcsolódott be, közölte honlapján a hivatal. Három loki játékos is bekerült az U21-es magyar futballválogatott keretébe. A korosztályos csapatra három Európa-bajnoki selejtező vár a következő hetekben. A magyarok szeptember 26-án Horvátországban, október 1-én az MTK stadionban Litvánia ellen, október 6-án pedig Törökországban lépnek pályára. A keret tagja a saját nevelésű Patai Dávid és Terca Gergő, valamint Dénes Vilmos is, közölte a dvsc.hu. Folytatódik a szeptemberi nyár, ma akár 28 Celsius fok is lehet térségünkben, ismét melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, éjszakára pedig 13 Celsius fokig hűlhet le a levegő, csapadék egyelőre nem várható.
7: A hírek után folytatódik az Éri Kívánság műsor.
1: Ön kérte már kedvencét?
7: A hívható telefonszám 500 540. 500.

A Best FM szól Debrecen zene kedvenceivel a csütörtök délutánban 13 óra 13 perc a pontos idő, kellemes délután, jó munkát, kitartást és jó utat mindenkinek. Érkezett nemrég egy trafiinfó méghozzá a Budai Nagyantalról, ahol aktív a Trafibox, illetve továbbra is tart a Roadpol közlekedés biztonsági ellenőrző akció. A rendőrök bárhol, bármikor, fürtökben, csapatokban felbukkanhatnak és bizony ellenőrzik az autósokat. Jönnek a további útinfók is a délutánban, 540 a forró drót, és persze teljesülnek a kérések ebben az órában is. Én Szabó Anita vagyok, és itt a következő kérés. Sziasztok! Lehetséges lenne lejátszani a Grease 2000 című számot? Az előadót sajnos nem tudom. Üdv, Tibi! Én pedig indítom Tibi kérésére a dalt, és ha önöknek is lenne egy kedvence, akkor szóljanak bátran!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Van egy szuper ajánlatunk, mi kifizetjük az úti költséget. Bevásárolsz nálunk 40 ezerért, adunk érte egy 2000 forintos benzinutalvány. Forrás Áruház, Ebes, Forrás utca 2.
2: Most hétvégén minden növény árából 30%-os kedvezmény a nyugdíjkorú vásárlóknak az Oázis Kertészetben a Balmazújvárosi úton.
3: A Hajdúhús és a Marneval bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18 és 20 között Debrecenben. Gyerekprogramok és játékok, ugrálóvárak, óriási játékok, szépségszalon, minizóna, játszósziget a másfél év alatti gyerekeknek, alkotóműhely, kézműves foglalkozások, színezőkuckó, családi pihenő, trambulin, tematikus őszi játékok, fellép, kalapjakab. A Zamatra a belépés 10 éves korig ingyenes. További részletek zamatfesztivál.hu.
4: Deák Automata Solarium 024-ben, Cegléd utca 2.

0: biztonságműsor. A hívható telefonszám 500-540.
1: Bestefem Rádió.
2: Jó napot kívánok, szeretnék egy számot küldeni az AFP dolgozói számára, ha lehetséges. Na, van egy török szám, most héten nem is tudom mi a címe.
1: Az ankorára gondolsz.
2: Így van, igen, és tőle szeretném kérni ezt a számot az AFP Kft. Dolgozóinak.
1: Oké, már indítom is.

0: Kedves Anita, egy dalt szeretnék kérni, nem tudom, reménykedek benne, hogy megvan, Kim Novák.
1: Tól a gyémánt?
0: Azt a gyémántot, igen.
1: A gyémántot, jó.
0: Köszönöm szépen, Anita, köszönöm.
1: Nagyon szívesen. Köszönöm. Csukodom.
0: Viszhallásra.

0: Best FM Rádió.
1: Kis csók, szeretném érdeklődni, hogy még beleférek egy számmal. A Viva Szófiát szeretném kérni a lányomnak névnapjára, Balázsázik Szisztikének.
0: Persze, hogy belefér, sőt, ezzel a dallal el is köszönünk, és kívánok szép délutánt.
1: Nagyon szépen köszi, kezdi, csókolom, puszi.
0: Ávalós Szolerrel és a Szófiával pedig elköszön. A csütörtök déli kívánság műsor legközelebb 17 órától teljesülnek majd a zenei kérések, én pedig holnap 10 órától érkezem, számítok önökre akkor is. Kívánok mindenkinek csodás délutánt a nap hátra lévő részére. Szabó Anitát hallották, maradjanak továbbra is a Best FM.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sátán tanga. Ráskó Eszter önálló estje szeptember 27-én délután 3 és 6 órakor Debrecenben a Kölcsei Központban. Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu weboldalon. Szeptember 27-e. Ráskó Eszter. Debrecen.
3: Megnyílt a Lidl legújabb üzlete Debrecenben. A Monostorpályi út 1-3 szám alatt. Fantasztikus nyitási akciókkal várunk titeket. Csütörtöktől a 200 g-os pikok sertésvirsli 33% kedvezménnyel csak 399 forint. Az 500 ml-es Primadonna Bio Extra Szűz olívaolaj 32% kedvezménnyel pedig csak 1699 forint. Lidl. Igazán megéri.
4: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja... Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Budi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
5: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
1: Ez reklám volt.
2: A Best FM-en.
6: Elstartult az Európai Mobilitási Hét Debrecenben. Egyre komolyabban foglalkoznak a kutatók az aszály és a vízhiány problémájával. A személyes kapcsolat miatt élményt is kínálnak a piacok. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
6: Elstartult az Európai Mobilitási Hét Debrecenben. A szeptember 22-éig tartó programsorozat célja a közösségi közlekedés és a kerékpározás népszerűsítése. Tegnap bringás uzsonnával várták a két keréken érkezőket az Aranybika előtt, szeptember 19-én pedig kerékpártúrát szerveznek a Tócós kertben. A Zsuzsi erdei vasútnál szombaton erdei szüretet tartanak, vasárnap pedig retrovillamosok és trollibuszok közlekednek. Az autómentes napon, szeptember 22-én forgalmi engedéllyel ingyenesen lehet utazni a közösségi közlekedési eszközökön, foglalta össze a debreceni eseményeket a Hajdú Press. Egyre komolyabban foglalkoznak a kutatók az aszály és a vízhiány problémájával, miután hosszabb ideje alig esett eső a térségben. A víz megtartásának lehetőségeiről szakemberek tanácskoztak a Debreceni Egyetem Szolnok kampuszán rendezett környezetvédelmi és vízgazdálkodási fórumon. Az aszály mezőgazdaságra, a természetre és a vízgazdálkodásra gyakorolt hatásait vizsgálták, és arra keresték a választ, hogyan lehetne hatékonyabban megtartani a rendelkezésre álló vizet. A Debreceni Egyetem szerint a tudomány több területe is segíthet az alkalmazkodásban, például a talajok vízháztartásának javításával, az alkalmazkodó növénytermesztéssel és a vízhiány élővilágra gyakorolt hatásainak vizsgálatával. Olvasható honlapjukon. A személyes kapcsolat miatt élményt is kínálnak a piacok, egyebek mellett erre hívják fel a figyelmet idén a vásárcsarnokok. A nyitott piacok napjához már több mint 25 létesítmény csatlakozik országszerte. A holnap induló esemény sorozattal a vásárlókat és a helyi termelőket szeretnék közelebb hozni egymáshoz. Árult el rádiónknak Mihalik Zoltán, a vásárcsarnokok együttműködési fórumának egyik alapítója.
7: Nagyon nehéz nekünk egy-egy egyedi piacként kis marketingbüdzsével kitűnni a más kis kereskedelmi láncok közül, ezért választottuk azt, hogy összefogunk, közösen próbálunk meg szírelírni, kinyitni a kapukat, azt hirdetni, hogy más ez a vásárlás, és nagyon fontos, hogy a piacok az egyetlen egy olyan terek, ahol az emberek még beszélgetnek egymással, nem egy automata mellett húzzák le a vonalkódokat, találkozási pont, ha úgy tetszik, egy agóra, egy közösségi tér, amely összehozza az embereket.
6: A nyitott piacok napjához a budapesti vásárcsarnokok mellett évről évre egyre több vidéki helyszín is csatlakozik. Közepesen felhős időre és melegfronti jellegű tünetekre számíthatunk a folytatásban. 28 Celsius fok is lehet ma Debrecenben, holnaptól pedig 24 fokos csúcsokra számíthatunk. Éjszaka 12-13 fokig hűlhet le a levegő.

0: Csónakos.
1: Itt leszek.
0: Barabás.
2: Itt leszek.
0: Nemecsek.
3: Itt leszek.
0: Leszik.
4: Itt leszek.
0: Richter.
5: Itt leszek.
0: Weiss.
6: Itt leszek.
0: Csele.
7: Itt leszek.
0: Kolnai.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha megjelölt keretek közül választ. Papoptika szalon, Batthyány utca 10.
2: Megnyílt a Lidl legújabb üzlete Debrecenben, a Monostorpályi út 1-3 szám alatt. Fantasztikus nyitási akciókkal várunk titeket. Csütörtöktől a 200 g-os pikok sertésvirsli 33% kedvezménnyel csak 399 forint. Az 500 ml-es Primadonna Bio Extra Szűz olívaolaj 32% kedvezménnyel pedig csak 1699 forint. Lidl. Igazán megéri.
3: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
4: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuper hangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 19-én fellép a Kalelulugyi, Notár Méri, a Halott Pénz. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
5: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakó Park akciós lakásfoglalási lehetőség az épülőtársas házakban. Modern otthon, kiváló választás, most még több lehetőséggel. Válasz, foglalj, költözz a jövőbe. Orient Lakó Park. Kelemen ügyvédi iroda, Debrecen.
6: A reklám után újra.
7: Debrecen zenei kedvencei.
6: Megállás nélkül.
8: Hi, this is James Blunt.
9: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
10: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
11: Hey, I'm Mariah Carey.
12: Bárhol is vagy.
13: Bárhol is vagy.
12: Ott van veled.
14: A Best FM.
12: A Best FM.

0: Vidám zenék a munka lendületéhez.
1: A munka lendületéhez.
0: Ez.
1: Ez a Best FM. A kedvencek rádiója. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

0: kezdődik a nagyállomás megújításának előkészítése. Új térségi szolgáltatópont nyílt Hortobágyon. Nem változott érdemben a gazdatársadalom kor összetétele. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Elindult a debreceni nagyállomás megújításának előkészítése. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium megrendelte a beruházás megvalósíthatósági tanulmányát, amely a későbbi tervezés alapja lesz. A korábbi tanulmányok már 10-15 évesek, ezért ezeket frissíteni kell. Tárkányi Zsolt államtitkár szerint az új nagyállomás a mai közlekedési igényekhez igazodhat, a tervekben pedig buszpályaudvar, új peronok és aluljárók, valamint új belváros villamos kapcsolatok is szerepelhetnek, olvasható a De Híren. Új térségi szolgáltatópont nyílt Hortobágyon, az Égerházi Imre Galéria épületét a versenyképes járások program támogatásával alakították át. Hortobágy önkormányzata az első ütemben 50 millió forint támogatást kapott a fejlesztésre. Az épületben akadálymentesített ügyfélbarát hivatali tér és egy a járási együttműködést segítő helyiség is létrejött. A fejlesztés célja, hogy javítsa a helyben elérhető szolgáltatások feltételeit és új lehetőséget teremtsen a térség településeinek együttműködésére. Nem változott érdemben a gazdatársadalom kor összetétele az elmúlt 3 évben itthon, derül ki az Agrárium 2026 előzetes adataiból. A képzettség terén ugyanakkor kedvező trend figyelhető meg, mondta rádiónknak Tóth Péter, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályának vezetője.
2: A gazdaságirányítóknak a 37%-a az 65 évesnél idősebb, ugyanakkor a fiatal gazdaságirányítóknak az aránya az továbbra is 10% alatt. Folytatódott az az örvendetes növekedés, hogy a felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezőknek az aránya az továbbra is nőtt. Most már minden 8. gazdaságirányító felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezik, és 48%-ra csökkent azoknak az aránya, akik mezőgazdasági képzettség nélkül irányítják a gazdaságukat.
0: Közepesen felhős időre és melegfronti jellegű tünetekre számíthatunk a folytatásban. 28 Celsius fok is lehet ma Debrecenben, holnaptól pedig 24 fokos csúcsokra számíthatunk. Éjszaka 12-13 fokig hűlhet le a levegő.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
4: Köszönjük szépen a híreket! Hello Debrecen! Ez itt a Best a 104.6-on, 3 óra múlt 3 perccel. Adjunk egy kis ritmust a csütörtök délutánnak, hozzuk a legjobb zenéket, a legnagyobb kedvenceket, hogy jobban pörögjön a munkaidő. Tessék egy kis UDS emlék tegnap estéről. Itt van Nagy Bogi és Des, és ha jól leszek újra.
5: A hírek

0: Ezt hallgatják, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak. Jó utat mindenkinek, aki éppen kocsiban ül. Trafipaxok szemmel tartanak bennünket. Ellenőrzés van a 48-oson nagy cserénél, ezt az infót köszönjük Imrének. A 35-osön pedig Böszörmény belterületén is férnek. Vigyázzon magára mindenki.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt a multifokális szemüvegkészítés specialistája, a Pupilla Optika támogatja.
0: Úgyis látnak, hallanak mindent az utak. Úgyhogy mondják el nekünk is, hogy mi történik a környéken. A 39-33-104-6-ra írni lehet, az 500-540-en pedig hívhatnak. És közben jó hangosan dübörögjön a kocsiban a Run DMC, jön a Walk This Way.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Most hétvégén minden növény árából 30%-os kedvezmény a nyugdíjkorú vásárlóknak az Oázis kertészetben a Balmazújvárosi úton.
3: Sátán tanga. Ráskó Eszter önálló estje szeptember 27-én délután 3 és 6 órakor Debrecenben a Kölcsei Központban. Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu weboldalon. Szeptember 27-e. Ráskó Eszter. Debrecen.
4: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja... Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Budi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
5: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
6: civisbeton.hu.
5: A megbízható alap.
7: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel, több száz elem választékkal, egyes konyhák 10-15% kedvezménnyel, Carpet Max Konyha Stúdió, Salétrom utca 5, ingyenes parkolás az udvarban.
8: Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás Áruházban, Ebes, Forrás utca 2.
9: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Chery modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Gyere és vezess!
10: Ez jól hangzik, Zoli, de Debrecenben hol lehet belevezni? Azt tudod?
11: Igen.
10: Szerintem én is, a Chery vagépnél.
11: Óriási.
10: A Mikepércsi út 73/C-ben.
12: Így van, gyerek.
13: A reklám után újra
14: Debrecen zenei kedvencei
13: megállás nélkül.
15: Hey, this is Anastasia.
16: Hello, I'm Calvin Harris.
17: This is Carly Rae Jepsen.
18: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
19: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
20: Bárhol is vagy,
21: bárhol is vagy,
20: ott van veled
22: a Best FM.
20: A Best FM.

ez itt a Best FM, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, és Sanyi írja nekünk, hogy sziasztok, baleset történt Szabosztó belterületén a Böszörményi utcán. Igen, erről közben a rendőrségtől is kaptunk egy kis helyzetjelentést, ott azt írják, hogy két autó ütközött a Böszörményi és a József Attila utca kereszteződésében. Az útszakaszt pár perccel ezelőtt teljes szélességében lezárták, tehát egyáltalán nem lehet ott közlekedni. Ott vannak a tűzoltók, és ami rossz jel, hogy ott vannak sajnos a mentők is. Általában a két autóban összesen 7-en utaztak. Reméljük, hogy nincs súlyos sérülés. Tehát jelen pillanatban teljes útzár Szoboszlón, a Böszörményi és a József Attila utca kereszteződésében, ahol két autó ütközött. Vigyázzanak magukra nagyon az utakon. Mi is lassítunk kicsit, abban nem lehet baj. Jön az Edda, és az Álmodtam egy világot. Idő.

Ez itt a Best FM, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, ez volt Beyoncé és a Crazy in Love, és hát maradjunk a kicsit régebbi kedvenceknél, mert hogy most jön a Backstreet Boys. A csapat egyébként a mai napig aktív, nem túl gyakran, de azért koncertezgetnek, fellépnek itt-ott időnként, sőt, AG-nek, a banda tagjának pont tegnap jelent meg egy szólódala, amit hamarosan egy szólóalbum is követ. Majd AG volt a két karika fülbe valós rossz fiú a bandából, szerintem így mindenkinek megvan. Szóval a Backstreet Boys és az I Want It That Way most a bestem.

itt a Best FM, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, és Tom Jones-szal megyünk most tovább. Neki ugyebár az eredeti neve Thomas John Woodward, és hát a művész neve azért megír egy misét, a Tom Jones honnan jön, hát a Tom az adja magát a Thomasból, a kereszt nevéből. A Jones pedig az édesanyja vezeték neve volt, de ő nem innen vette fel a Jones vezeték nevet, hanem 1963-ban megjelent egy Tom Jones című film, aminek ő nagyon nagy rajongója volt, és ennek a filmnek a főszereplője után nevezte el saját magát is Tom Jonesnak. Fedezzék be mindenki, robban a szexbomba!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeptember 19-én Mikepércsen felizzik Nápoly tüze. A D-Bistróban életre kell a legendás San Gennaro ünnepe. Szeptember 19-én délután 5 órától este 11-ig 4 különleges nápolyi pizzánkat féláron kívül.

0: Bistró. Mikepércs Petőfi utca 71. Részletek a Bistró közösségi oldalán.
1: A Hajdúhús és a Marhnevár bemutatja Szamat Fesztivál! Isteni ételek és italok, családi programok és fergeteges

0: Kalmár Banda, Kalelulugyi, Bódi Guszti és Margó, Nótár Méri, Bagosi Brothers Company és a Halott Pénz. Jegyek és részletek zamatfesztivál.hu. Zamat. Gasztró. Élmény. Fesztivál.
1: Te tudod, melyik a legzöldebb közlekedési mód? Tedd próbára a tudásod a Future of Debrecen rádiós kvízjátékán az Európai Mobilitási Héten. Játsz velünk szeptember 16 és 22 között. Válaszolj helyesen, és minden nap nyerhetsz egy-egy ajándékot. A fődíj a fenntartható Debrecen díjas Hilton Garden Inn felajánlása. Egy 50 000 forint értékű utalvány, amely felhasználható a szálloda éttermében vagy a Skybarban. Rajtad is múlik, hogy Debrecen tisztább, élhetőbb és egészségesebb legyen. Future of Debrecen Egyesület.
2: Ez reklám volt.
3: A Best FM-en.
4: Zajlik a jubileumi 10. biztonsághete. Két különleges debreceni épület is megnyitja kapuit a hétvégén. Három loki játékos is bekerült az U21-es futballválogatott keretébe. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
4: Zajlik a jubileumi 10. biztonsághete. Az ORFK és a Magyar Biztosítók Szövetsége mintegy 40 partnerrel közösen hívja fel a figyelmet a biztonságra és a baleset megelőzésre. Országszerte tartanak programokat, a középpontban pedig a roller balesetek állnak, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Mabiz kommunikációs vezetője.
5: 2024-ben a személysérüléses rollerrel bekövetkezett balesetek 14 ezer balesetből 2,5%-a volt olyan, amelyben a rolleres volt az okozó. 2025-ben ez a szám már 4,5% volt, 2026 első 6 hónapjában pedig 7%-ra ugrott ez a mutató. A Magyar Biztosítók Szövetsége éppen ezért tartja annyira fontosnak ezt a közös mikromobilitási tanulmányt, amit majd a Széchenyi Egyetemen hozunk nyilvánosságra. Mind a gyerekeket, mind a felnőtteket érinti a roller használat, őrült felelőtlenségről tesznek tanúbizonyságot azok, akik nem tartják be a szabályokat.
4: A biztonság hete szeptember 22-éig tart. Két különleges debreceni épület is megnyitja kapuit a hétvégén. A Kulturális Örökség napjain szeptember 19-én a Piac utcai megyeházát, szeptember 20-án pedig a Kossuth utcai pénzügyi palota épületét járhatják be az érdeklődők. Az épület sétákon a látogatók megismerhetik az épületek történetét és építészeti értékeit. A program célja, hogy olyan helyszínek is megnyíljanak a nagy közönség előtt, amelyek egyébként nem vagy csak korlátozottan látogatók. A Kulturális Örökség napjaihoz a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal ezzel csatlakozott. A kezdeményezés 1984-ben Franciaországból indult, Magyarország pedig 1999-ben kapcsolódott be, közölte honlapján a hivatal. Három loki játékos is bekerült az U21-es magyar futballválogatott keretébe. A korosztályos csapatra három Európa-bajnoki selejtező vár a következő hetekben. A magyarok szeptember 26-án Horvátországban, október 1-én az MTK stadionban Litvánia ellen, október 6-án pedig Törökországban lépnek pályára. A keret tagja a saját nevelésű Patai Dávid és Terca Gergő, valamint Dénes Vilmos is, közölte a dvsc.hu. Folytatódik a szeptemberi nyár, ma akár 28 Celsius fok is lehet térségünkben, ismét melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, éjszakára pedig 13 Celsius fokig hűlhet le a levegő, csapadék egyelőre nem várható.
3: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
6: Köszönjük szépen a híreket, itt a Best FM, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak. Adhatok valakinek egy páros zamatbérletet? Gondolom azért nagy duzzogva elfogadják. Figyelem, indul a játék.
7: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: A hírek után...
9: Találd meg az óra zamat fellépőjét!
6: Az idei zamat fellépők között lesz egy énekesnő, aki már 12 évesen énekléssel tartotta el magát, és rendszeresen fellépett. Nótár Mériről van szó, ha az ő dalaszól hívják az 500-540-et, és nyerjék meg a páros zamatbérletet.
10: Ha meghallod, hívd az 500-540-et,
11: és nyerd meg belépődet a Zamat Gasztroélmény Fesztiválra!

0: online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Yeah. Let's take them back.

0: Ezt a filmet hallgatják, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, és gyors helyzetjelentés az utakról. Trafiznak a rendőrök a 35-ös Ömbösszörmény belterületén. Köszönjük mindenkinek, aki megérte nekünk, és sajnos még egy baleset a 33-ason Kismacs térségében történt egy ütközés nemrég. Vigyázzon magára mindenki.
1: Jó utat kíván a Best FM.
2: A Best FM.
0: És legyenek itt csőre töltött telefonnal, hiszen nagy erőkkel várjuk Nótár Méri dalát, ugye ő is az idei Zamat Fesztivál fellépői között van. Ha meghallják az ő dalát, akkor a leggyorsabb telefonálónak adok egy páros bérletet az idei Zamatra, a Best FM vendégeként mehet majd valaki bulizni. Egyébként Nótár Mériről nem tudom, hogy tudták-e, de szülésznőnek tanult. Föl is vették a főiskolára, ám az első gyakorlati vizsgán, amikor élőben kellett végignézni egy szülést, elment a kedve az egésztől, és akkor döntött el, hogy na jó, akkor ő inkább a zenének szenteli az életét. És milyen jól tette. Szóval, ha Nótár Méri dala megszólal, akkor villámgyorsan hívjanak az 500-540-en, és nyerjenek egy páros bérletet a Zamat Fesztiválra.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetés élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
5: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
2: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
6: Maximum minőség, minimum ár, kiszolgáljuk Önt éjjel-nappal. Maxiline. Kiváló minőséget jó áron.
7: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuper hangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 19-én fellép a Kalelulugyi, Nótár Méri, a Halott Pénz. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
8: Céges buli, családi születésnap vagy egy felejthetetlen baráti összejövetel. A Tubatanya egyedülálló környezetet és parázson sült hagyományos ízeket kínál minden rendezvényhez. Részletek és időpontfoglalás tubatanya.hu.
9: A reklám után újra
2: Debrecen zenei kedvencei
9: megállás nélkül.
10: Hi, this is Craig David.
11: Hey, this is Kylie.
12: Király Viktor vagyok.
13: Hi, this is Madonna.
14: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
1: Ez a Best FM.

0: hallgatják, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, és hát szinte füstölt a telefon itt az elmúlt percekben. Mindenki szerette volna megnyerni a páros zamatbérletet, de hát csak egy valakinek adhattam oda sajnos, a leggyorsabb telefonálónak. Na mutatom, hogy ki volt az.
1: Halló, szia, Illel Kriszti vagyok, meghallottak Nóter Mérét a rádióba. Ki vagyok?
0: Villámkező Kriszti, hát ilyen gyorsan hívni bennünket?
1: Hát szerettem volna megnyerni a jegyeket.
0: Nóter Mérét mennyire csíped?
1: Nagyon bírjuk, már nagyon.
0: Kriszti, te voltál a leggyorsabb telefonálónk, gratulálok neked!
2: Gratulálunk! A Best FM vendégeként te is ott leszel a debreceniek kedvenc gasztroélmény fesztiválján, a Zamaton.
1: Köszönöm szépen!
0: A nyereményed egy páros bérlet a Zamat fesztiválra, jó bulinak néz ki, ugye fellép többek között például Nóter Méri is a nagy kedvenced.
1: Igen, halott pénz, Bagossi, nagyon várjuk.
0: Minden tudsz. Igen. Szeptember 18-ától, vagyis holnaptól vasárnapig egész hétvégén Zamat fesztivál. Jó koncertekkel és sok finomsággal. Két beugród van. Kit viszel magaddal?
1: Hát a férjemet.
0: Jó szórakozást nektek.
1: Köszönjük.
0: Képeket kérünk majd, hogy lássuk, hogy jó helyre kerültek a belépők, jó?
1: Jó, rendben. Okay.
0: Köszönöm, érezzétek jól magatokat.
1: Köszi szépen. Szia.
0: Krisztiék, tehát a Best FM vendégeként mehetnek az idei Zamat fesztiválra. Van még ajándék belépőnk, ne aggódjanak, lesz még esély nyerni. Közben az utakról is jöttek hírek, a Füred és a Böszörményi kereszteződésében rendőr irányít, köszönjük mindenkinek. A Tali Kálmán és a Péterfia utca kereszteződésében pedig baleset történt, az első híreink szerint egy motorost ütöttek el. Vigyázzanak magukra, jó utat és tényleg balesetmentes közlekedést mindenkinek. És útközben is Best FM.
2: Zenék. Változatosan. Best FM.

Rádiót hallgatják a 104.6-on, hazafelé tart a város, ez érződik az utakon is, ennek megfelelően közlekedjenek. Apropó közlekedés, ugye tudják, hogy nagy razzia zajlik az ország útjain, sőt egész Európában, megint egy roadpoll ellenőrzés van. Most a passzív biztonsági eszközök használatát ellenőrzik a rendőrök, tehát elsősorban azt nézik, hogy használjuk-e a biztonságjövet, bukós isakokat, gyereküléseket, stb. De hát természetesen, ha már megállítottak, akkor minden mást is ellenőrizhetnek. Úgyhogy tényleg óvatosan és extra szabályosan közlekedjen mindenki, mert súlyos bünti lehet a vége. Szóval fokozott ellenőrzés az egész országban. Egyébként ez az akció szeptember 22-ig, vagyis jövő keddig tart. A kívánság műsor pedig 5-től 7-ig tart majd. Szombati Szilvi fogja teljesíteni a kéréseket. Már írhatnak neki a 3933 1046-ra, én pedig nyomatom a Hooligans dalát.

Best FM-et hallgatják. Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, és most jött el az őrségváltás ideje itt a stúdióban. Én angolosan távozom, Szombati Szilvi pedig jön önökhöz, és pillanatokon belül berobbantja a kívánság műsort. A 39-33-104-6-ra tudnak írni neki, de sokkal jobb, hogyha inkább ide csörögnek. 500-540 ez a Best FM forró drótja. Szóval indul a kívánság műsor, én pedig indulok haza. Holnap találkozunk, csáó mindenkinek. Itt a mai búcsúdalom, a Spin Doctors és a Two Princes.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kötetlen elegancia, különleges ízek és felejthetetlen esték. Ez az Atelier Debrecenben. Élvezd a Fine Bistro hangulatát egy pohár bor vagy koktél mellett. Foglalj asztalt a +3652 866 130-as telefonszámon vagy a hotelicium.com/étterem oldalon.
3: Megnyílt a Lidl legújabb üzlete Debrecenben, a Monostorpályi út 1-3 szám alatt. Fantasztikus nyitási akciókkal várunk titeket. Csütörtöktől a 200 g-os pikok sertésvirsli 33% kedvezménnyel csak 399 forint. Az 500 ml-es Primadonna Bio Extra Szűz olívaolaj 32% kedvezménnyel pedig csak 1699 forint. Lidl, igazán megéri.
4: Fedezze fel az amerikai kontinens sokszínűségét az OTP Travel utazásain. Észak ikonikus nagyvárosai és nemzeti parkjai, Közép- és Dél-Amerika ősi birodalmai csak önre várnak. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, debreceni irodánkban, Csapó utca 40. Utazzon az amerikai utazások szakértőjével!
5: Zamatos alumni piknik szeptember 19-én a Nagyerdei víztoronynál. Egész napos színes programok a Debreceni Egyetem egykori hallgatóinak, dolgozóinak és családtagjaiknak. Ingyenes szűrések, fotókiállítás, expo és másár, évfolyam találkozók és jubileumi találkozások. Karok utcája, gyerekprogramok, főzési lehetőség, fellép, apacuka, Török Ádám, Budapest Bár, Hangfogó Band, Kalelulugi, Halott Pénz, Nótármérí. Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. alumni.unide.hu.
6: Deák Automata Solarium 024-ben. Cegléd utca 2.
7: Ez reklám volt.
8: A Best FM-en.
9: Elstartolt az Európai Mobilitási Hét Debrecenben. Egyre komolyabban foglalkoznak a kutatók az aszály és a vízhiány problémájával. A személyes kapcsolat miatt élményt is kínálnak a piacok. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
8: Hírek a Best FM-en.
9: Elstartolt az Európai Mobilitási Hét Debrecenben. A szeptember 22-éig tartó programsorozat célja a közösségi közlekedés és a kerékpározás népszerűsítése. Tegnap bringás uzsonnával várták a két keréken érkezőket az Aranybika előtt, szeptember 19-én pedig kerékpártúrát szerveznek a Tócós kertben. A Zsuzsi erdei vasútnál szombaton erdei szüretet tartanak, vasárnap pedig retro villamosok és trollibuszok közlekednek. Az autómentes napon, szeptember 22-én forgalmi engedéllyel ingyenesen lehet utazni a közösségi közlekedési eszközökön, foglalta össze a debreceni eseményeket a Hajdú Press. Egyre komolyabban foglalkoznak a kutatók az aszály és a vízhiány problémájával, miután hosszabb ideje alig esett eső a térségben. A víz megtartásának lehetőségeiről szakemberek tanácskoztak a Debreceni Egyetem Szolnok kampuszán rendezett környezetvédelmi és vízgazdálkodási fórumon. Az aszály mezőgazdaságra, a természetre és a vízgazdálkodásra gyakorolt hatásait vizsgálták, és arra keresték a választ, hogyan lehetne hatékonyabban megtartani a rendelkezésre álló vizet. A Debreceni Egyetem szerint a tudomány több területe is segíthet az alkalmazkodásban, például a talajok vízháztartásának javításával, az alkalmazkodó növénytermesztéssel és a vízhiány élővilágra gyakorolt hatásainak vizsgálatával. Olvasható honlapjukon. A személyes kapcsolat miatt élményt is kínálnak a piacok, egyebek mellett erre hívják fel a figyelmet idén a vásárcsarnokok. A nyitott piacok napjához már több mint 25 létesítmény csatlakozik országszerte, a holnap induló esemény sorozattal a vásárlókat és a helyi termelőket szeretnék közelebb hozni egymáshoz. Árult el rádiónknak Mihalik Zoltán, a Vásárcsarnokok Együttműködési Fórumának egyik alapítója.
10: Nagyon nehéz nekünk egy-egy egyedi piacként kis marketing ügyével kitűnni a más kiskereskedelmi láncok közül, ezért választottuk azt, hogy összefogunk, közösen próbálunk meg színre lépni, kinyitni a kapukat, azt hirdetni, hogy más ez a vásárlás, és nagyon fontos, hogy a piacok az egyetlen egy olyan terek, ahol az emberek még beszélgetnek egymással, nem egy automata mellett húzzák le a vonalkódokat, találkozási pont, ha úgy tetszik, egy agóra, egy közösségi tér, amely összehozza az embereket.
9: A nyitott piacok napjához a budapesti vásárcsarnokok mellett évről évre egyre több vidéki helyszín is csatlakozik. Közepesen felhős időre és melegfronti jellegű tünetekre számíthatunk a folytatásban. 28 Celsius fok is lehet ma Debrecenben, holnaptól pedig 24 fokos csúcsokra számíthatunk. Éjszaka 12-13 fokig hűlhet le a levegő.
8: És most!
11: Indul az esti kívánság műsor
8: a Best FM-en.
11: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
12: Szombati Szilvi köszöntöm Önöket már is az első dalunkkal, Sötét, titokzatos, hipnotikus, ami úgy szív magába, mint egy vámpír az éjszakába. Tame Impala és a Dracula forog elsőként tehát Barbie a kérésedre, a barátnőknek. Orsi dalával folytatjuk majd Böbének, illetve jön majd a Purgatórium is Petyának és Kincsőnek. Ha van kedvük egy vagány kis dalhoz, akkor csörgessenek, jó? 500-540 a forró drót.

kívánság műsor a Best FM-en. A forró drót 500-540. 500-540.

0: Kívánság műsor, Beszte Fem, tessék!
1: Piano, Jemi vagyok, és szeretném jelezni mindenkinek, hogy a Göttörményi utat végigkerüljék. Három kereszteződésnél van rendőri irányítás, és valahogy össze kéne a három rendőrnek dolgozni, mert a tűzoltóságtól, hát kifelé, a Decathlon metró felé több kilométeres torlódás van, tehát egyszerűen
0: nem lehet haladni.
1: Egy fél órája jövünk, vagy több mint fél órája mi is a Decathlontól, és most vagyunk a Szentérnél.
0: Hú, oké, köszönjük szépen, ez fontos információ volt. Milyen dalt szeretnétek hallani itt a Best FM kívánság műsorban?
1: Mindegy, valami jó kis pörgős bulis.
0: Oké, akkor érkezni jó? Fog nektek valami, jó?
1: Jó, köszönjük.
0: Sziasztok, és köszönjük szépen nektek is. Sziasztok!
1: Jó utat mindenkinek!

0: hallgatja.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
2: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
3: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
4: A Hajdúhús és a Marnevál bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18 és 20 között Debrecenben. Gyerekprogramok és játékok, ugrálóvárak, óriás játékok, szépségszalon, minizóna, játszósziget a másfél év alatti gyerekeknek, alkotóműhely, kézműves foglalkozások, színező kuckó, családi pihenő, trambulin, tematikus őszi játékok, fellép, kalapjakab. A Zamatra a belépés 10 éves korig ingyenes. További részletek zamatfesztivál.hu.
5: Ázsia szépségei felfedezésre várnak. Az OTP Travel utazásain életre szóló élmények hívják az évezredes hagyományok és a modern világ találkozásánál. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában. Debreceni irodánkban, Csapó utca 40. Utazzon az ázsiai utazások szakértőjével.
6: Van egy szuper ajánlatunk, mi kifizetjük az úti költséget. Bevásárolsz nálunk 40 ezerért, adunk érte egy 2000 forintos benzinutalvány. Forrás Áruház, Ebes, Forrás utca 2.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei
7: megállás nélkül.
9: Hi, we're the Pussycat Dolls.
10: Hi, this is Lionel Richie.
11: Hey, what's up, this is BB Rexa.
12: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
13: Bárhol is vagy,
14: bárhol is vagy,
13: ott van veled
15: a Best FM.
13: A Best FM.
16: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Háló, kívánság műsor!
1: Szia Kriszta, Emese vagyok!
0: Szia, szia!
1: Szeretnék kérni egy számot Arastól, a Broken Angel.
0: Aha, Broken Angel, nagyon jó!
1: Jó!
0: És kinek szóljon?
1: Magamnak, mert csütök most sajtos peretet, és hogy jobban teljen az idő.
0: No.
1: Angliában vagyok, és akkor titeket hallgatlak, és akkor gondoltam, hogy jobban telik az idő, hogy egy kis otthoni zenét hallgatok.
0: De aranyos vagy. Akkor ezek szerint debreceni vagy? Vagy legalábbis
1: igen.
0: Itt Hajdú-Bihar?
1: Igen, Balaton utcán laktunk, igen, de már több mint 10 éve itt élünk. És mindig titeket hallgatunk.
0: Jaj, de aranyosak vagytok. Na hát szóljon oda nektek Angliába ez a szám. Sajtos peretsütés közben, jó?
1: Szombaton lesz a kicsike kis 2 éves unokámnak lesz a születésnapja.
0: Na!
1: És, azért csinálom a sajtos peretet, hogy legyen egy kis rácsa.
0: Aha! A szülinapi buliba. Na hát érezzétek nagyon jól magatokat, és nagyon sok boldogságot a drága kis unokádnak.
1: Köszönöm szépen!

Ez a Best FM kívánság műsor itt a 104.6-on, és jöjjön most egy igazi 90-es évekbeli Eurodance klasszikus. 94-ben jelent meg, és azóta is pillanatok alatt táncparketre csábít DJ Bobo és az Everybody évi kérésére. Utána Lacinak forogjon Bagosi Brothers Company és az olyan ő, aki pedig küldi, ő tudni fogja.

0: A Bagosi Brothers Company dala után mivel folytassuk a Best FM kívánság műsorát? Halló, halló!
1: Közben hallgatjuk a
0: Best FM-et,
1: és közben szeretnénk hallgatni a Takarítónő
0: című számot. Takarítónőt, jó! Rendben, nem értettem pontosan, hogy hol vagytok ti most?
1: A pakonyba!
0: Na jól van, akkor küldöm nektek, jó? Sziasztok!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Chery modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Gyere és vezess!
2: Ez jól hangzik, Zoli, de Debrecenben hol lehet belevezni? Azt tudod?
3: Igen.
2: Szerintem én is, a Chery vagépnél.
3: Óriási.
2: A Mikepércsi út 73/C-ben.
4: Így van, gyerek.
5: Megnyílt a Lidl legújabb üzlete Debrecenben, a Monostorpályi út 1-3 szám alatt. Fantasztikus nyitási akciókkal várunk titeket. Csütörtöktől a 200 g-os Pikok sertésvirsli 33% kedvezménnyel csak 399 forint. Az 500 ml-es Primadonna Bio Extra Szűz olívaolaj 32% kedvezménnyel pedig csak 1699 forint. Lidl, igazán megéri.
6: A Hajdúhús és a Marhnevál bemutatja Szamat Fesztivál! Isteni ételek és italok, családi programok és fergeteges

0: Kalelulugi, Bódi Guszti és Margó, Nótár Méri, Bagosi Brothers Company és a Halott Pénz. Jegyek és részletek zamatfesztivál.hu. Zamat. Gasztró. Élmény. Fesztivál.
1: Most hétvégén minden növény árából 30%-os kedvezmény a nyugdíjkorú vásárlóknak az Oázis Kertészetben a Balmazújvárosi úton.
2: Ez reklám volt.
3: A Best FM-en.
4: Kezdődik a nagy állomás megújításának előkészítése. Új térségi szolgáltatópont nyílt Hortobágyon. Nem változott érdemben a gazdatársadalom kor összetétele. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
4: Elindult a debreceni nagyállomás megújításának előkészítése. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium megrendelte a beruházás megvalósíthatósági tanulmányát, amely a későbbi tervezés alapja lesz. A korábbi tanulmányok már 10-15 évesek, ezért ezeket frissíteni kell. Tárkányi Zsolt államtitkár szerint az új nagyállomás a mai közlekedési igényekhez igazodhat, a tervekben pedig buszpályaudvar, új peronok és aluljárók, valamint új belváros villamos kapcsolatok is szerepelhetnek, olvasható a De Híren. Új térségi szolgáltatópont nyílt Hortobágyon, az Égerházi Imre Galéria épületét a versenyképes járások program támogatásával alakították át. Hortobágy önkormányzata az első ütemben 50 millió forint támogatást kapott a fejlesztésre. Az épületben akadálymentesített ügyfélbarát hivatali tér és egy a járási együttműködést segítő helyiség is létrejött. A fejlesztés célja, hogy javítsa a helyben elérhető szolgáltatások feltételeit és új lehetőséget teremtsen a térség településeinek együttműködésére. Nem változott érdemben a gazdatársadalom kor összetétele az elmúlt 3 évben itthon, derül ki az Agrárium 2026 előzetes adataiból. A képzettség terén ugyanakkor kedvező trend figyelhető meg, mondta rádiónknak Tóth Péter, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályának vezetője.
5: A gazdaságirányítóknak a 37%-a az 65 évesnél idősebb, ugyanakkor a fiatal gazdaságirányítóknak az aránya az továbbra is 10% alatt. Folytatódott az az örvendetes növekedés, hogy a felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezőknek az aránya az továbbra is nőtt. Most már minden 8. gazdaságirányító felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezik, és 48%-ra csökkent azoknak az aránya, akik mezőgazdasági képzettség nélkül irányítják a gazdaságukat.
4: Közepesen felhős időre és melegfronti jellegű tünetekre számíthatunk a folytatásban. 28 Celsius fok is lehet ma Debrecenben, holnaptól pedig 24 fokos csúcsokra számíthatunk. Éjszaka 12-13 fokig hűlhet le a levegő.

Ez a Pest FM kívánság műsor itt a 104.6-on, és két nagyon kedves és segítőkész favágónak, Józsefnek és Istvánnak szeretném küldeni a következő dalt. Beatrice, 8 óra munka, és most van a 8 óra pihenés.

0: Kívánság műsor.
1: Szia, Szilvi, Tibor vagyok.
0: Szervusz, Tibor, szia.
1: TNT-től szeretném a legújabb dalukat, a, nem tudom a címeit.
0: Ugye nálam alszol.
1: Azaz.
0: Vagy ugye itt alszol, pontosabban.
1: Küldeném családomnak, és neked is.
0: Nagyon szépen köszönöm.
2: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
3: Sziasztok, mi vagyunk a TNT. Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol. A legújabb

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A jövő energiája megérkezett Debrecenbe. Debreceni szalonunkban most azonnal készletről választhatja ki az új BYD autóját. Legyen szó tisztán elektromos vagy plug-in hibrid modellről. Ajánlatok az Autovallisnál. Balmazújvárosi út 38. Autovallisdebrecen.hu.
3: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
4: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
4: megállás nélkül.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hey, this is Justin Timberlake.
7: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
8: Hello, I'm Phil Collins.
4: Bárhol is vagy, ott van veled
1: a Best FM.
4: A Best FM.

0: Hello, János vagyok, és szeretném kéne ezt a David Bird című számot. Az egyik ismerősöm meg szeretném küldeni.
1: Best FM kívánságműsor.

0: egy igazi 90-es évekbeli magyar kedvenc. Ez volt a Hip Hop Boys és az Ott várok rád a kívánság műsorban itt a Pest FM-en. Érkezett egy ilyen üzenet, hogy sziasztok, Whitney Houston, I Will Always Love You című számát szeretném kérni az én babámnak. Nagyon szeretem őt, az ő mackója.
1: If I should stay

0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Mi szél hozott a barlangomba, hercegnő?
2: Beszélnem kell veled.
1: Rendítsek. Mit hoztál?
2: A naplómat. Minden este írok bele.
1: Mikor kezdted a naplót?
2: Azután, hogy először láttam a filmet.
1: Igazán?
2: Alig vártam, hogy megismerjem a srácot, aki nap mint nap megküzd a szerelmemért.
0: Egy filmzene most a Best FM-en.
3: Best.

Az önök kedvenceivel ez a Best FM kívánság műsor itt a 104.6-on, és ízdala szólt a Somewhere Over the Rainbow Marian kérésére. A folytatásban visszaugrunk 1984-be. Szintetizátorok, melankólikus dallam és egy refrén, amit szinte mindenki azonnal felismer. Egy igazi New Wave klasszikus, amelynek hangulata több mint 40 év után is működik. Feri választotta az Alphaville-től a Begin Japan című felvételt. Utána Petrának szóljon Dr. Béres és Szalatnai Cimi, és a Várlak még. Én köszönöm a figyelmet, és további nagyon kellemes estét kívánok mindenkinek. Az elmúlt 7 órában Szombati Szilvit hallották.

0: zajlik a jubileumi 10. biztonsághete. Két különleges debreceni épület is megnyitja kapuit a hétvégén. Három Loki játékos is bekerült az U21-es futballválogatott keretébe. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Zajlik a jubileumi 10. biztonsághete. Az ORFK és a Magyar Biztosítók Szövetsége mintegy 40 partnerrel közösen hívja fel a figyelmet a biztonságra és a baleset megelőzésre. Országszerte tartanak programokat, a középpontban pedig a roller balesetek állnak, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Mabiz kommunikációs vezetője.
2: 2024-ben a személysérüléses rollerrel bekövetkezett balesetek 14 ezer balesetből 2,5%-a volt olyan, amelyben a rolleres volt az okozó. 2025-ben ez a szám már 4,5% volt, 2026 első 6 hónapjában pedig 7%-ra ugrott ez a mutató. A Magyar Biztosítók Szövetsége éppen ezért tartja annyira fontosnak ezt a közös mikromobilitási tanulmányt, amit majd a Széchenyi Egyetemen hozunk nyilvánosságra. Mind a gyerekeket, mind a felnőtteket érinti a roller használat, őrült felelőtlenségről tesznek a bizonyságot azok, akik nem tartják be a szabályokat.
0: A biztonság hete szeptember 22-éig tart. Két különleges debreceni épület is megnyitja kapuit a hétvégén. A kulturális örökség napjain szeptember 19-én a Piac utcai megyeházát, szeptember 20-án pedig a Kossuth utcai pénzügyi palota épületét járhatják be az érdeklődők. Az épület sétákon a látogatók megismerhetik az épületek történetét és építészeti értékeit. A program célja, hogy olyan helyszínek is megnyíljanak a nagy közönség előtt, amelyek egyébként nem vagy csak korlátozottan látogatók. A kulturális örökség napjaihoz a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal ezzel csatlakozott. A kezdeményezés 1984-ben Franciaországból indult, Magyarország pedig 1999-ben kapcsolódott be, közölte honlapján a hivatal. Három Loki játékos is bekerült az U21-es magyar futballválogatott keretébe. A korosztályos csapatra három Európa-bajnoki selejtező vár a következő hetekben. A magyarok szeptember 26-án Horvátországban, október 1-én az MTK stadionban Litvánia ellen, október 6-án pedig Törökországban lépnek pályára. A keret tagja a saját nevelésű Patai Dávid és Terca Gergő, valamint Dénes Vilmos is, közölte a dvsc.hu. Folytatódik a szeptemberi nyár, ma akár 28 Celsius fok is lehet térségünkben, ismét melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, éjszakára pedig 13 Celsius fokig hűlhet le a levegő, csapadék egyelőre nem várható.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
3: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
3: megállás nélkül.
4: Hello, we are Imagine Dragons.
5: Hey everybody, what's up? This is Britney Spears.
6: Sziasztok, Kassa Tibi vagyok.
3: Bárhol is vagy, ott van veled
1: a Best FM.
3: A Best FM.

0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod.
2: Ez is egy hazai a Best FM-en.
0: A Best FM-en.
3: Úgy hallgassaj az eső, suha nálsak.

0: Elstartolt az Európai Mobilitási Híd Debrecenben. Egyre komolyabban foglalkoznak a kutatók az aszály és a vízhiány problémájával. A személyes kapcsolat miatt élményt is kínálnak a piacok. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Elstartolt az Európai Mobilitási Hét Debrecenben. A szeptember 22-éig tartó programsorozat célja a közösségi közlekedés és a kerékpározás népszerűsítése. Tegnap bringás uzsonnával várták a két keréken érkezőket az Aranybika előtt, szeptember 19-én pedig kerékpártúrát szerveznek a Tócós kertben. A Zsuzsi erdei vasútnál szombaton erdei szüretet tartanak, vasárnap pedig retrovillamosok és trollibuszok közlekednek. Az autómentes napon, szeptember 22-én forgalmi engedéllyel ingyenesen lehet utazni a közösségi közlekedési eszközökön, foglalta össze a debreceni eseményeket a Hajdú Press. Egyre komolyabban foglalkoznak a kutatók az aszály és a vízhiány problémájával, miután hosszabb ideje alig esett eső a térségben. A víz megtartásának lehetőségeiről szakemberek tanácskoztak a Debreceni Egyetem Szolnok kampuszán rendezett környezetvédelmi és vízgazdálkodási fórumon. Az aszály mezőgazdaságra, a természetre és a vízgazdálkodásra gyakorolt hatásait vizsgálták, és arra keresték a választ, hogyan lehetne hatékonyabban megtartani a rendelkezésre álló vizet. A Debreceni Egyetem szerint a tudomány több területe is segíthet az alkalmazkodásban, például a talajok vízháztartásának javításával, az alkalmazkodó növénytermesztéssel és a vízhiány élővilágra gyakorolt hatásainak vizsgálatával. Olvasható honlapjukon. A személyes kapcsolat miatt élményt is kínálnak a piacok, egyebek mellett erre hívják fel a figyelmet idén a vásárcsarnokok. A nyitott piacok napjához már több mint 25 létesítmény csatlakozik országszerte. A holnap induló eseménysorozattal a vásárlókat és a helyi termelőket szeretnék közelebb hozni egymáshoz. Árult el rádiónknak Mihalik Zoltán, a vásárcsarnokok együttműködési fórumának egyik alapítója.
2: Nagyon nehéz nekünk egy-egy egyedi piacként kis marketing ügyével kitűnni a más kiskereskedelmi láncok közül, ezért választottuk azt, hogy összefogunk, közösen próbálunk meg szíre lépni, kinyitni a kapukat, azt hirdetni, hogy más ez a vásárlás, és nagyon fontos, hogy a piacok az egyetlen egy olyan terek, ahol az emberek még beszélgetnek egymással, nem egy automata mellett húzzák le a vonalkódokat, találkozási pont, ha úgy tetszik, egy agóra, egy közösségi tér, amely összehozza az embereket.
0: A nyitott piacok napjához a budapesti vásárcsarnokok mellett évről évre egyre több vidéki helyszín is csatlakozik. Közepesen felhős időre és melegfronti jellegű tünetekre számíthatunk a folytatásban. 28 Celsius fok is lehet ma Debrecenben, holnaptól pedig 24 fokos csúcsokra számíthatunk. Éjszaka 12-13 fokig hűlhet le a levegő.

0: Kezdődik a nagyállomás megújításának előkészítése. Új térségi szolgáltatópont nyílt Hortobágyon. Nem változott érdemben a gazdatársadalom kor összetétele. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Elindult a debreceni nagyállomás megújításának előkészítése. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium megrendelte a beruházás megvalósíthatósági tanulmányát, amely a későbbi tervezés alapja lesz. A korábbi tanulmányok már 10-15 évesek, ezért ezeket frissíteni kell. Tárkányi Zsolt államtitkár szerint az új nagyállomás a mai közlekedési igényekhez igazodhat, a tervekben pedig buszpályaudvar, új peronok és aluljárók, valamint új belváros városi villamos kapcsolatok is szerepelhetnek, olvasható a De Híren. Új térségi szolgáltatópont nyílt Hortobágyon, az Égerházi Imre Galéria épületét a versenyképes járások program támogatásával alakították át. Hortobágy önkormányzata az első ütemben 50 millió forint támogatást kapott a fejlesztésre. Az épületben akadálymentesített ügyfélbarát hivatali tér és egy a járási együttműködést segítő helyiség is létrejött. A fejlesztés célja, hogy javítsa a helyben elérhető szolgáltatások feltételeit és új lehetőséget teremtsen a térség településeinek együttműködésére. Nem változott érdemben a gazdatársadalom kor összetétele az elmúlt 3 évben itthon, derül ki az Agrárium 2026 előzetes adataiból. A képzettség terén ugyanakkor kedvező trend figyelhető meg, mondta rádiónknak Tóth Péter, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályának vezetője.
2: A gazdaságirányítóknak a 37%-a az 65 évesnél idősebb, ugyanakkor a fiatal gazdaságirányítóknak az aránya az továbbra is 10% alatt. Folytatódott az az örvendetes növekedés, hogy a felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezőknek az aránya az továbbra is nőtt. Most már minden 8. gazdaságirányító felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezik, és 48%-ra csökkent azoknak az aránya, akik mezőgazdasági képzettség nélkül irányítják a gazdaságukat.
0: Közepesen felhős időre és melegfronti jellegű tünetekre számíthatunk a folytatásban. 28 Celsius fok is lehet ma Debrecenben, holnaptól pedig 24 fokos csúcsokra számíthatunk. Éjszaka 12-13 fokig hűlhet le a levegő.

Annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit. Lassul a DJ, sercek a bakelét.

0: Zajlik a jubileumi 10. biztonsághete. Két különleges debreceni épület is megnyitja kapuit a hétvégén. Három loki játékos is bekerült az U21-es futballválogatott keretébe. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Zajlik a jubileumi 10. biztonsághete. Az ORFK és a Magyar Biztosítók Szövetsége mintegy 40 partnerrel közösen hívja fel a figyelmet a biztonságra és a baleset megelőzésre. Országszerte tartanak programokat, a középpontban pedig a roller balesetek állnak, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Mabiz kommunikációs vezetője.
2: 2024-ben a személyisérüléses rollerrel bekövetkezett balesetek 14 ezer balesetből 2,5%-a volt olyan, amelyben a rolleres volt az okozó. 2025-ben ez a szám már 4,5% volt, 2026 első 6 hónapjában pedig 7%-ra ugrott ez a mutató. A Magyar Biztosítók Szövetsége éppen ezért tartja annyira fontosnak ezt a közös mikromobilitási tanulmányt, amit majd a Széchenyi Egyetemen hozunk nyilvánosságra. Mind a gyerekeket, mind a felnőtteket érinti a roller használat, őrült felelőtlenségről tesznek a bizonyságot azok, akik nem tartják be a szabályokat.
0: A biztonság hete szeptember 22-éig tart. Két különleges debreceni épület is megnyitja kapuit a hétvégén. A Kulturális Örökség napjain szeptember 19-én a Piac utcai megyeházát, szeptember 20-án pedig a Kossuth utcai pénzügyi palota épületét járhatják be az érdeklődők. Az épület sétákon a látogatók megismerhetik az épületek történetét és építészeti értékeit. A program célja, hogy olyan helyszínek is megnyíljanak a nagy közönség előtt, amelyek egyébként nem vagy csak korlátozottan látogatók. A Kulturális Örökség napjaihoz a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal ezzel csatlakozott. A kezdeményezés 1984-ben Franciaországból indult, Magyarország pedig 1999-ben kapcsolódott be, közölte honlapján a hivatal. Három loki játékos is bekerült az U21-es magyar futballválogatott keretébe. A korosztályos csapatra három Európa-bajnoki selejtező vár a következő hetekben. A magyarok szeptember 26-án Horvátországban, október 1-én az MTK stadionban Litvánia ellen, október 6-án pedig Törökországban lépnek pályára. A keret tagja a saját nevelésű Patai Dávid és Terca Gergő, valamint Dénes Vilmos is, közölte a dvsc.hu. Folytatódik a szeptemberi nyár, ma akár 28 Celsius fok is lehet térségünkben, ismét melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, éjszakára pedig 13 Celsius fokig hűlhet le a levegő, csapadék egyelőre nem várható.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Hosszú volt az este, és te nem jöttél.